ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a diszkós itt minden nap, este 8 órától. Élőben zenél nálunk, ma is jönnek, ahogy a hét minden napján, és természetesen óriási kedvenceket is készítenek. A Just Another Day mindjárt érkezik tőlük, előtte viszont Ray Daltont hozom a Do It Again-nel. Ez a rádió egy kellemes éjszakát.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, hétfőtől pedig jön Balázsék új játéka.
1: Nem akarok már máshol lenni, csak a te karjaidban.
0: A nagy, őrült cipős kríz. Szerintem óriási lesz. Ez meg Lói újdonság a David Puentezzel, a Golden Summer.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ha a 10 legmenőbb előadót kell most felsorolnunk, akkor Martin Garrix és Ed Sheeran tudja, hogy köztük lenne. És ez azért érdekes, mert hogy ők most közösen csináltak egy dalt. Egyébként hozzáteszem újra, mert már nem az első. De óriási lett. A Repeat It, ezt indítom a rádió egyen.

0: Shakira, a nagy klasszikusok közül Aaron csupát is hozom, de Bibi Rexával is készülök, a kijelzésben pedig a nyár egyik legnagyobb kedvence Alex Kendji és a Bambolé. Pár perc és a hírek után ezt indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Az elmúlt évtizedekben a digitális eszközök és az internet mindennapi életünk szerves részévé váltak. Ezek a technológiák számos előnnyel járnak, segítségükkel gyorsan hozzájuthatunk az információkhoz, és sokkal könnyebben tarthatjuk egymással a kapcsolatot, akár a világ másik végén is. Ugyanakkor fontos tisztában lennünk a túlzott képernyőidő lehetséges negatív hatásaival is. Egy nemrégiben megjelent cikk szerint életünk során átlagosan több mint 3 évet töltünk közösségi média platformok böngészésével és több mint 6 évet sorozatok nézésével. Ez összesen közel 9 év. Ez alatt akár egy új nyelvet is megtanulhatnánk, lediplomázhatnánk, vagy szerezhetnénk még egy szakmát is. Amellett, hogy az időnként vesztegetjük a hírfolyamok pörgetésével, a túlzott képernyőidő számos egészségügyi problémához is vezethet. Elég csak a szemfáradtságra vagy az alvászavarokra gondolnunk, vagy arra, hogyan csökkenti a digitális jelenlét a fizikai aktivitást. A neten töltött idő ráadásul lelkileg is rossz hatással lehet ránk, növelheti a stresszt és a szorongást. Ez pedig csak erősíti, ha közben azon gondolkodunk, hogy lenne más, jobb dolgunk is, de azon vesszük észre magunkat, hogy a kütyük elvonják a figyelmünket attól, ami fontos lenne. Ezeknek a negatív hatásoknak a csökkentésére alakult ki a digitális detox, azaz a digitális eszközöktől való tudatos távolmaradás egyre népszerűbb módszere. Ez történhet mérsékelt formában, például a közösségi média használatának korlátozásával, vagy teljes digitális szünettel, amikor egy meghatározott időre teljesen mellőzzük az eszközök használatát. Emellett a tudatos célkitűzés és az önreflexió kulcsfontosságúak ennek sikerében. Ha tisztában vagyunk ugyanis céljainkkal és felállítottunk egy fontossági sorrendet, könnyebben fókuszálhatunk a lényeges feladatokra és csökkenthetjük a felesleges képernyőidőt. A tudatos digitális jelenlét és a megfelelő időgazdálkodás az egész életminőségünket javíthatja.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy egy újabb órát indítottam, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ebben az órában is a legnagyobb kedvencek szólnak változatosan. Köztük most az az előadó, aki fellépett a Rádió egy születésnapi fesztiválon májusban, egyszerre tűnik közelének és távolinak, de hát ilyen ez itt szeptemberben. Ő Accent, Szerával, Misha Willerrel a Don't Leave-el indítok, kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Tiesto, aki zenélt már olimpia megnyitón, és Shakira, aki zenélt már VB megnyitón, meg Final Show-n is, többször is, a legutóbbin is, ott ezt adta elő a Die Die, amit indítok a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy az ország legjobb DJ pedig nálunk zenélnek a World Is My Radio Show-ban, meg a Diszkós Hitben, meg a Live Mixben. Na hát, itt is lehet találkozni DJ Metzger Vickivel, a Live Mixben is többször megfordul. Most meg Nagy Bogival és Miss Mooddal az igazi mai slágert hozza, ez az Éden itt a rádió 1-en.

0: reméli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 konténerjáték pedig folytatódik, továbbra is ott az esély gyűjteni egy kulcsot, amivel valaki ki fogja tudni nyitni a Rádió 1 konténert, és minden ajándékot, ami benne van, el fog tudni vinni. Robin Schulz jön közben, egy újdonsággal, a Better Times, ezt választottam most itt a Rádió 1-en, kellemes éjszakát!

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-de

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék, addig pedig az igazi mai slágerek, köztük lesz a Swiss Disco újdonsága, hozok egy nagy kedvencet David Guettától és Seattle a Titaniumot a következő órában, elsőként pedig Taylor Swift-től az Open Light-ot indítom majd. Alig pár perc is, jön itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A Microsoft a fenntarthatóság és a megújuló energiaforrások iránti elkötelezettsége jegyében új adatközpontok létesítését tervezi Észak-Európában. A vállalat célja, hogy 2030-ra széndioxid negatívvá váljon, és ennek érdekében olyan régiókban kívánja bővíteni infrastruktúráját, ahol bőségesen áll rendelkezésre káros anyag kibocsátásmentes energia. A skandináv országok, különösen Finnország ideális helyszínt kínálnak az adatközpontok számára. A hűvös éghajlat természetes módon segíti a szerverek hűtését, ami csökkenti az energiafelhasználást és a működési költségeket. Emellett a megbízható elektromos hálózatok és a széndioxid semleges energiaforrások bősége tovább növeli a régió vonzerejét. Jelenleg a Microsoft 3 finnországi telephelyen összesen 12 új adatközpontot fejleszt. Ezeken a helyszíneken a vállalat együttműködik helyi távhőszolgáltatókkal, mint például a Fortum vállalattal, hogy az adatközpontok által termelt hulladékhőt újrahasznosítsák a lakóépületek fűtésére. Ez a megoldás nem csak az energiahatékonyságot növeli, hanem hozzájárul a helyi közösségek fenntarthatóságához is. Alistair Spears, a Microsoft adatközpontokért és mesterséges intelligencia infrastruktúráért felelős igazgatója szerint a mesterséges intelligencia globális terjedése új munkaterheléseket eredményez, amelyek nem feltétlenül kötődnek egy adott helyszínhez. A Microsoft adatközpont bővítési stratégiája az évek során fejlődött, kezdetben a kereslet vezérelte a helyszín kiválasztást, majd a vállalat előre jelezte a jövőbeni igényeket, és ennek megfelelően alakította ki infrastruktúráját. Jelenleg az úgynevezett Power First megközelítést alkalmaz, ahol a megfizethető és károsanyag kibocsátásmentes energiaellátás döntő tényező a beruházási döntésekben. Ez a stratégiai irányváltás tükrözi a Microsoft elkötelezettségét a fenntarthatóság és a környezetvédelem iránt, miközben biztosítja a vállalat növekvő adatközpont igényeinek kielégítését a mesterséges intelligencia és más fejlett technológiák terén.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

Csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, hétfőtől jön Balázsék őrült cipős kvíze. Elképesztő nyereményekért akár 100 ezer forintot is lehet nyerni majd naponta. Balázséknál. Na, addig viszont én pörgetem az igazi mai slágereket. Ebben az órában is hozom a legjobbakat. Most a Swiss Disco-tól, Rehab-től, Sam Feltől, a Sleep Tonight-ot indítom.

0: Radioeg játszak.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Radioeg szól. Az igazi zenei változat.

0: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, pedig Minelli volt, aki nagyon-nagyon sok előadónak készít dalokat, nem csak saját magának írja ezeket, többek között Tinának is. Na, most viszont Cookie, aki ugyancsak nagyon sok dalt készít, ez például Garnerrel közösen a Fire-t indítom, délután 5 órától pedig természetesen ma is érkezik hozzánk, csak itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok, Cookie vagyok!
2: Én pedig Garner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk,
2: ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Arcatossággal hozzuk ezeket, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A fogyarásban például egy rádió DJ, Regál Lili, az év DJ-e díj többszöri nyertese és a Heal Me, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szeptember közepéig dönthetnek a szülők a védőoltásról, ítéletet hozott a járási ügyészség. Szeptember 15-ig nyilatkozhatnak a 7. osztályosok szülei az ingyenes HPV elleni védőoltás igényéséről. A vírus közvetlen kontaktussal terjedt súlyos daganatos betegségeket okozhat a vakcinával kapcsolatban, azonban továbbra is számos tévhit és kétség kering az interneten. A Májva Virág Alapítvány idén is oltási kampányon keresztül segít a szülőknek, hogy hiteles tájékoztatáshoz jussanak a döntés előtt. Erről számoltak be a TV Eger riportjában. A büntető törvénykönyv szerint információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásnak minősül, ha valaki hamisított vagy jogosulatlanul megszerzett elektronikus készpénzhelyettesítő fizetési eszköz, például bankkártya felhasználásával okoz kárt. Az egri járási ügyészség vádirata szerint egy testvérpár fiú tagja tavaly februárban Egerben a Bazilika lépcsőjén találta meg a sértett bankkártyáját, amit előzőleg ismeretlen tettes tulajdonított el a sértettől egy Eger közeli fürdőben. A lány testvér még azon a napon 10-szer is vásárolt a kártyával különböző dohányboltokban, amivel összesen több mint 25 ezer forint kárt okozott. A vádhatóság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásbüntette miatt próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt a büntetett előéletű vádlottakkal szemben. Ugyancsak az egri járási ügyészség hozott ítéletet egy másik ügyben is, mely szerint egy család három férfi tagja jelent meg a sértett háza előtt 2026 tavaszán, mert felháborodtak azon, hogy az egyikük volt élettársa, a gyermekeikkel együtt a nő apjához költözött. A vádlottak a kaput benyomták, és mindhárman bementek az udvarra, ahonnan az apa felszólítása ellenére sem voltak hajlandók távozni, hangosan vitatkoztak és követelték, hogy a nő velük menjen. A szóváltás közben a harmadik vádlott az apát karóval ütötte meg, majd annak egy ismerősét is a karján. A vádlottak további hangoskodást követően közösen távoztak a helyszínről. A bántalmazás következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Az udvaron megjelenő vádlott és családtagja csoportosan elkövetett magának sértés büntette miatt a karóval bántalmazó harmadik vádlott csoportosan felfegyverkezve elkövetett magának sértés büntette és könnyű testi sértés vétsége miatt felel a bíróságon. A járási ügyészség a vádiratában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására és pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítványt. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont számottevő csapadék nem várható, napközben pedig 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájak is lesznek, elszórtan előfordul csapadék, hanyalban 9-17 fok közt alakulnak a legalacsonyabb hőmérsékleti értékek, délután pedig 19-26 fokot mérhetünk majd.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Az elmúlt évtizedekben a digitális eszközök és az internet mindennapi életünk szerves részévé váltak. Ezek a technológiák számos előnnyel járnak, segítségükkel gyorsan hozzájuthatunk az információkhoz, és sokkal könnyebben tarthatjuk egymással a kapcsolatot, akár a világ másik végén is. Ugyanakkor fontos tisztában lennünk a túlzott képernyőidő lehetséges negatív hatásaival is. Egy nemrégiben megjelent cikk szerint életünk során átlagosan több mint 3 évet töltünk közösségi média platformok böngészésével és több mint 6 évet sorozatok nézésével. Ez összesen közel 9 év. Ez alatt akár egy új nyelvet is megtanulhatnánk, lediplomázhatnánk, vagy szerezhetnénk még egy szakmát is. Amellett, hogy az időnként vesztegetjük a hírfolyamok pörgetésével, a túlzott képernyőidő számos egészségügyi problémához is vezethet. Elég csak a szemfáradtságra vagy az alvászavarokra gondolnunk, vagy arra, hogyan csökkenti a digitális jelenlét a fizikai aktivitást. A neten töltött idő ráadásul lelkileg is rossz hatással lehet ránk, növelheti a stresszt és a szorongást. Ezt pedig csak erősíti, ha közben azon gondolkodunk, hogy lenne más, jobb dolgunk is, de azon vesszük észre magunkat, hogy a kütyük elvonják a figyelmünket attól, ami fontos lenne. Ezeknek a negatív hatásoknak a csökkentésére alakult ki a digitális detox, azaz a digitális eszközöktől való tudatos távolmaradás egyre népszerűbb módszere. Ez történhet mérsékelt formában, például a közösségi média használatának korlátozásával, vagy teljes digitális szünettel, amikor egy meghatározott időre teljesen mellőzzük az eszközök használatát. Emellett a tudatos célkitűzés és az önreflexió kulcsfontosságúak ennek sikerében. Ha tisztában vagyunk ugyanis céljainkkal és felállítottunk egy fontossági sorrendet, könnyebben fókuszálhatunk a lényeges feladatokra és csökkenthetjük a felesleges képernyőidőt. A tudatos digitális jelenlét és a megfelelő időgazdálkodás az egész életminőségünket javíthatja.
2: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 10 perccel, szeptember 12-e van a Máriák a névnaposok, sok boldogságot nekik, én pedig naná, hogy hozom a legnagyobb kedvenceket változatosan, nem sokára Joel Corey Emenik és a Head and Heart, ő viszont Ray Dalton a Blood Runningnal. Szép reggelt! Öli.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert hát szépen lassan azért megérkezett az ősz, eső is esett egész sok, ha minden igaz, akkor talán hétvégén nagy rész nem fog esni, és ilyen 20-21-22 fokos napi csúcsok is összejönnek, az jó. Cyril, Mary Jo, Still Into You, a hírek után ezt indítom. Aki pedig üzenne a számú 0620-3111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A Microsoft a fenntarthatóság és a megújuló energiaforrások iránti elkötelezettsége jegyében új adatközpontok létesítését tervezi Észak-Európában. A vállalat célja, hogy 2030-ra széndioxid negatívvá váljon, és ennek érdekében olyan régiókban kívánja bővíteni infrastruktúráját, ahol bőségesen áll rendelkezésre káros anyag kibocsátásmentes energia. A skandináv országok, különösen Finnország ideális helyszínt kínálnak az adatközpontok számára. A hűvös éghajlat természetes módon segíti a szerverek hűtését, ami csökkenti az energiafelhasználást és a működési költségeket. Emellett a megbízható elektromos hálózatok és a széndioxid semleges energiaforrások bősége tovább növeli a régió vonzerejét. Jelenleg a Microsoft három finnországi telephelyen összesen 12 új adatközpontot fejleszt. Ezeken a helyszíneken a vállalat együttműködik helyi távhőszolgáltatókkal, mint például a Fortum vállalattal, hogy az adatközpontok által termelt hulladékhőt újra hasznosítsák a lakóépületek fűtésére. Ez a megoldás nem csak az energiahatékonyságot növeli, hanem hozzájárul a helyi közösségek fenntarthatóságához is. A Listar Spears, a Microsoft adat központokért és mesterséges intelligencia infrastruktúráért felelős igazgatója szerint a mesterséges intelligencia globális terjedése új munkaterheléseket eredményez, amelyek nem feltétlenül kötődnek egy adott helyszínhez. A Microsoft adatközpont bővítési stratégiája az évek során fejlődött. Kezdetben a kereslet vezérelte a helyszín kiválasztást, majd a vállalat előre jelezte a jövőbeni igényeket, és ennek megfelelően alakította ki infrastruktúráját. Jelenleg az úgynevezett Power First megközelítést alkalmaz, ahol a megfizethető és károsanyag kibocsátásmentes energiaellátás döntő tényező a beruházási döntésekben. Ez a stratégiai irányváltás tükrözi a Microsoft elkötelezettségét a fenntarthatóság és a környezetvédelem iránt, miközben biztosítja a vállalat növekvő adatközpont igényeinek kielégítését a mesterséges intelligencia és más fejlett technológiák terén.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy német énekesnő, akivel megfordult a világ az elmúlt egy évben, soha annyit nem koncertezett, mint idén, Loi! Az újdonság a David Puentezzel a Golden Summer, amit már is indítok itt a

0: Jobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
1: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Bemutatták az Eger ünnepe civil hét programjait, bringás reggelivel várják a bicikliseket. Bemutatták az Eger ünnepe civil hét programjait az Egri civil kerekasztal gyűlésén. Az esemény sorozaton szeptember 22-e és 27-e között színes rendezvényekkel, többek közt egészség, sport és esély, valamint zöld nappal várják az érdeklődőket. Erről a TV Eger számolt be riportjában. Idén 29. alkalommal tér vissza a barokk futóparádé is. Bringás reggelivel várják szeptember 22-én kedreggel az egri bicikliseket a Dobó István téren. A 7 és 10 óra között zajló programon finom falatokkal, kávéval és teával vendégelik meg azokat, akik kerékpárral indulnak iskolába vagy munkába. Főtt virslit, töltött bundás kenyér, friss gyümölcsök, édes és sós finomságok, valamint kávé, tea és gyümölcslé is várja majd a bringásokat. A rendezvény azonban nem csak a reggeliről szól, új e-bike modelleket is megismerhetnek az érdeklődők. A szervezők tájékoztatása szerint egy kerékpározással kapcsolatos rajzzal vagy a Hungary projekt fézének kitöltésével is jár a vendéglátás mindenkinek. A programhoz közlekedés biztonsági és bűnmegelőzési lehetőségek is kapcsolódnak. A helyszínen Bike Safe regisztrációra lesz lehetőség, a rendőrség bűnmegelőzési pontját pedig hasznos információkkal várják az érdeklődőket. A bringás reggelire idén, tehát szeptember 22-én kedden 7 és 10 óra között kerül sor a Dobó téren. A 2026-27-es tanév elején több mint 4000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A tanévkezdés és a beiskolázás eredményeiről, az infrastrukturális fejlesztésekről, az intézmény európai szerepvállalásáról, a közelgő kutatók éjszakájáról, valamint az elmúlt időszak sporteredményeiről is beszámoltak az egyetem szeptember 9-i sajtótájékoztatóján, olvasható az egyetem honlapján. A kutatók éjszakáját már 20. alkalommal rendezik meg, erre idén szeptember 25-én kerül sor. Az oktatók és a kutatók több mint 100 különböző programmal várják majd az érdeklődőket reggel 8 órától egészen éjfélig. Még itt címmel nyílt meg Valóci Major Katalin, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művész tanárának kiállítása. A vásznakon absztrakt formákban köszön vissza a képzőművész a természet, vagy éppen a színek által inspirált belső világa. A tárlat szeptember 27-ig a Bartakovics Béla Közösségi Házban tekinthető meg, olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont számottevő csapadék nem várható, napközben pedig 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájak is lesznek, elszórtan előfordul csapadék, hanyalban 9-17 fok közt alakulnak a legalacsonyabb hőmérsékleti értékek, délután pedig 19-26 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, hát ennyire lesz esős, azt majd meglátjuk, kirúgja magát, talán már annyira nem, mint a tegnapi nap. Itt viszont már is Taylor Swift jön, aki ugye bekerült a 30 aktuálisan élő legnagyobb amerikai dalszerző listára, ami azért azt gondolom egy nagy dolog. Ez pedig az igazi mai sláger tőle, a The Fate of Ophelia, amit már is indítok a rádió egyen.

Játéka indul, az őrült cipős kvíz, amivel naponta akár 100 000 forintot is lehet nyerni. Szóval megéri játszani. Addig meg, na nehogy élvezzük csak simán az igazi mai slágereket, most Shakirától a Die Die

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szeptember közepéig dönthetnek a szülők a védőoltásról, ítéletet hozott a járási ügyészség. Szeptember 15-ig nyilatkozhatnak a 7. osztályosok szülei az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről. A vírus közvetlen kontaktussal terjedt súlyos daganatos betegségeket okozhat a vakcinával kapcsolatban, azonban továbbra is számos tévhit és kétség kering az interneten. A Májva Virág Alapítvány idén is oltási kampányon keresztül segít a szülőknek, hogy hiteles tájékoztatáshoz jussanak a döntés előtt. Erről számoltak be a TV Eger riportjában. A büntető törvénykönyv szerint információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásnak minősül, ha valaki hamisított vagy jogosulatlanul megszerzett elektronikus készpénzhelyettesítő fizetési eszköz, például bankkártya felhasználásával okoz kárt. Az egri járás ügyészség vádirata szerint egy testvérpár fiú tagja tavaly februárban Egerben a Bazilika lépcsőjén találta meg a sértett bankkártyáját, amit előzőleg ismeretlen tettes tulajdonított a sértettől egy Eger közeli fürdőben. A lány testvér még azon a napon 10-szer is vásárolt a kártyával különböző dohányboltokban, amivel összesen több mint 25 ezer forint kárt okozott. A vádhatóság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásbüntette miatt próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt a büntetett előéletű vádlottakkal szemben. Ugyancsak az egri járási ügyészség hozott ítéletet egy másik ügyben is, mely szerint egy család három férfi tagja jelent meg a sértett háza előtt 2026 tavaszán, mert felháborodtak azon, hogy az egyikük volt élettársa, a gyermekeikkel együtt a nő apjához költözött. A vádlottak a kaput benyomták, és mindhárman bementek az udvarra, ahonnan az apa felszólítása ellenére sem voltak hajlandók távozni, hangosan vitatkoztak és követelték, hogy a nő velük menjen. A szóváltás közben a harmadik vádlott az apát karóval ütötte meg, majd annak egy ismerősét is a karján. A vádlottak további hangoskodást követően közösen távoztak a helyszínről. A bántalmazás következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Az udvaron megjelenő vádlott és családtagja csoportosan elkövetett magánlagsértés büntette miatt a karóval bántalmazó harmadik vádlott csoportosan felfegyverkezve elkövetett magánlagsértés büntette és könnyű testi sértés vétsége miatt felel a bíróságon. A járás ügyészség a vádiratában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására és pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítványt. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont számottevő csapadék nem várható, napközben pedig 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájak is lesznek, elszórtan előfordul csapadék, hajnalban 9-17 fok közt alakulnak a legalacsonyabb hőmérsékleti értékek, délután pedig 19-26 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és aki azt gondolta, lassítunk, dehogy is. Továbbra is nagy lendület, nagy kedvencek, és jó kis ébresztő dalok, így fél hét után is a rádió egyen, a Penny Kettő Disco és a High Hopes jön.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nem túlzás azt mondani, hogy mindenki kulcs kereső lázban ég, hiszen elindult újra a konténerjátékunk, lehet gyűjteni a kulcsokat is. Egy nagyon fontos dolgot mondok most ezzel kapcsolatban. Hétfőn Atist extra kulcsokkal meg lehet találni majd a Corvin Plázánál. 10 óra után. Jó, szóval aki néhány extra kulcsot begyűjtene, annak szerintem ez egy elég jó tipp. Ez meg egy igazi mai sláger, most Kamráttól a Hug Yourself, amit indítok.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, hát igen, egyre inkább azért szeptemberi feelingben töltjük az időt, de legalább nagy hőség nem lesz. A következő órában pedig jó kis változatosság, amire lehet készülni. Hozom például Regán Lili újdonságát, de itt lesz Bibi Rexa, itt lesz egy nagy klasszikus a Dua Lipa Physical-lel, a kezdésen pedig Sam Feld és Rosalind párosa. Nagy kedvenc, a Hard Like Mine. Mindjárt indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

mindent rejt még a rádió egy konténer. Ez hamarosan kiderül. Hallgassa hétfőtől péntekig a rádió egyet. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.

0: élje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió egy konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
4: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
3: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
4: Jobb, ha felkészül.
5: Nagyon féltelek.
4: Ne lassíts!
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
4: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
3: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
6: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
6: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Bemutatták az Eger ünnepe civil hét programjait, bringás reggelivel várják a bicikliseket. Bemutatták az Eger ünnepe civil hét programjait az Egri civil kerekasztal gyűlésén. Az esemény sorozaton szeptember 22-e és 27-e között színes rendezvényekkel, többek közt egészség, sport és esély, valamint zöld nappal várják az érdeklődőket. Erről a TV Eger számolt be riportjában. Idén 29. alkalommal tér vissza a barokk futóparádé is. Bringás reggelivel várják szeptember 22-én kedreggel az egri bicikliseket a Dobó István téren. A 7 és 10 óra között zajló programon finom falatokkal, kávéval és teával vendégelik meg azokat, akik kerékpárral indulnak iskolába vagy munkába. Főtt virslit, töltött bundás kenyér, friss gyümölcsök, édes és sós finomságok, valamint kávé, tea és gyümölcslé is várja majd a bringásokat. A rendezvény azonban nem csak a reggeliről szól, új e-bike modelleket is megismerhetnek az érdeklődők. A szervezők tájékoztatása szerint egy kerékpározással kapcsolatos rajzzal vagy a Hungary projekt fézének kitöltésével is jár a vendéglátás mindenkinek. A programhoz közlekedés biztonsági és bűnmegelőzési lehetőségek is kapcsolódnak. A helyszínen Bike Safe regisztrációra lesz lehetőség, a rendőrség bűnmegelőzési pontján pedig hasznos információkkal várják az érdeklődőket. A bringás reggelire idén, tehát szeptember 22-én, kedden 7 és 10 óra között kerül sor a Dobó téren. A 2026-27-es tanév elején több mint 4000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A tanévkezdés és a beiskolázás eredményeiről, az infrastrukturális fejlesztésekről, az intézmény európai szerepvállalásáról, a közelgő kutatók éjszakájáról, valamint az elmúlt időszak sporteredményeiről is beszámoltak az egyetem szeptember 9-i sajtótájékoztatóján. Olvasható az egyetem honlapján. A kutatók éjszakáját már 20. alkalommal rendezik meg, erre idén szeptember 25-én kerül sor. Az oktatók és a kutatók több mint 100 különböző programmal várják majd az érdeklődőket reggel 8 órától egészen éjfélig. Még itt címmel nyílt meg Valóci Major Katalin, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művész tanárának kiállítása. A vásznakon absztrakt formákban köszön vissza a képzőművész a természet, vagy éppen a színek által inspirált belső világa. A tárlat szeptember 27-ig a Bartakovics Béla Közösségi Házban tekinthető meg, olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont számottevő csapadék nem várható, napközben pedig 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájak is lesznek, elszórtan előfordul csapadék, hanyagban 9-17 fok közt alakulnak a legalacsonyabb hőmérsékleti értékek, délután pedig 19-26 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köszi pedig a Rádió 1 DJ-je, háromszoros év DJ-je díj nyertes, Regál Lili érkezik, aki ezen a nyáron extrán sokat dolgozott. Volt olyan hónap, amikor 26-nál is több fellépése volt egy hónap alatt. Azért az egy nagy kör. De hát, akire igény van, annak mennie kell. Az igazi mai slágerek között pedig mutatom tőle a legújabbat, Regál Lili és a Hear Me itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
3: Szia, Kálmán! Holnap költözök. Tudsz segíteni pakolni?
4: Szia, Laci! Sajnos tudok.
3: Ennyire azért ne legyél lelkes.
4: Nem miattad. Csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba. Ki sem kell nyitnom.
3: Ja, hát nem hirdeted?
4: De! Online állandóan.
3: Az semmit sem ér. Hirdesd a Rádió 1-en. Nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt. Cserébe segíts pakolni. A pizzát majd rendelem én a Populistból.
5: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radioeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
6: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió 1 Eger.hu.

0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: szöveget bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A szürettel együtt jár a mustgáz veszélye is, a balesetek azonban megelőzhetőek. Heves vármegye több pontján megkezdődött már az idei szüret, számos helyen már a mustot is érlelik a pincékben. A szőlő levének eredésekor azonban mustgáz keletkezik, mely nem megfelelő körülmények között komoly veszélyt jelenthet. Szellőztetéssel, valamint széndioxid értékelő elhelyezésével elkerülhető, hogy veszélyes mennyiségben felhalmozódjon, illetve balesetet okozzon a gáz, olvasható a katasztrófavédelem honlapján. Egy liter eredő must csaknem 42 liter széndioxidot termel. A szintelen szagtalan gázzal kapcsolatos balesetek megelőzhetőek. A gáz önmagában nem mérgező, azonban mivel nehezebb a levegőnél, egy szellőzés nélküli pincéből kiszorítja az oxigént. Aki ilyen pincébe megy le, rövid idő alatt oxigénhiányos állapotba kerül, melynek tünetei a szédülés és a fáradtság érzet. Ezeket az eszméletvesztés végül a fulladás követi. Épp ezért fontos szellőztetni a pincéket, és célszerű oda széndioxid érzékelőt is felszerelni. Ha nincs ilyen, alkalmazható a gyertyás módszer is, amikor az ember egy meggyújtott gyertyával ellenőrzi, van elég levegő a pincében. Fontos, hogy az égő gyertyát ne kézben, hanem például egy lapáton tartsuk magunk előtt, a talajszinthez minél közelebb, és úgy menjünk le a pincébe, ha a gyertya elalszik, életveszélyes lemenni. Az EGRI Járás Ügyészség vádirata szerint egy férfi 2021. augusztusában az egyik EGRI bevásárló központba ment, ahol 6 darab csokoládét lopott el, a bolti tolvajt az áruház dolgozói tartóztatták fel, így az 5000 forint alatti összeg megtérül. A vádott bűncselekmények rendszeres elkövetéséből tartotta fel magát, a Járás Ügyészség vádirata 6 további helyszínt is megjelöl, ahonnan a vádott főként élelmiszert vitt el 2021. augusztusától kezdődően egy év leforgása alatt. A Járás Ügyészség a többrendbeli szabálysértés értéke üzletszerűen elkövetett lopás mélységének elkövetése miatt most benyújtott vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a vádlottal szemben, indítványozták továbbá, hogy a bíróság az ellopott dolgok értékének elejéig rendeljen el vagyonelkobzást. A mozgás a gyógyuláson túl számos betegség megelőzésében is fontos szerepet játszik, erre hívták fel a figyelmet a Fizioterápia Világnapján Egerben. A Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társasága második alkalommal szervezett országos ismeretterjesztő és szakmai program sorozatot, melyhez a Markot Ferenc Oktató Kórház is csatlakozott, számol be róla a TV Eger riportja. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont számottevő csapadék nem várható, napközben pedig 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájak is lesznek, elszórtan előfordul csapadék, hanyalban 9-17 fok közt alakulnak a legalacsonyabb hőmérsékleti értékek, délután pedig 19-26 fokot mérhetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. És ne feledjük, a konténer játékunk pörög tovább-továbbra is, lehet gyűjteni a kulcsokat, és aki szeretne magának extra kulcsot meg, hát akár Attissal találkozni annak, a tuti tipp jövő hétfő Corvin Plaza, ott lesz a stábunk, ott lesz Attis, és lesz nála egy csomó extra kulcs, amit be lehet zsebelni, jó? Halk tipp, amit megsúgtam, mellé pedig indítom az igazi mai sláger, J-Lo, David Guetta és a Save Me Tonight, ami érkezik.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely 8 óra előtt járunk, aki most ébredt, azoknak szép reggelt, olyan tekintetben szuper időben kapcsolódnak be, hogy mindjárt jönnek is Balázsék a Balázsék Weekendet, 10 órától pedig ma is pörög majd a rádió egy top 50, az elmúlt 1-50 legnagyobb rádió egyes kedvencével, de egyébként is megállás nélkül hozzuk az igazi mai slágereket, most például Lost Frequencies és a Basti, a Head Down, amit indítok, Király Tamást hallottátok, további szép napot, jó hétvégét és jó rádiózást itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: Jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
8: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában.
9: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Ébredjen Balázsékkal, a 101.3 Rádió 1-jel. Majd hallgassa az igazi

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Gyermekek a szülőben, a szülő munkával is megismerkedtek az élményszület alkalmával. Gyerekzsivajtó volt hangos az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtoka. A héten a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola negyedikesei vettek részt a már hagyományá vált élményszületen. Molnár Ádám a kísérleti szőlőültetvény és borászat birtokigazgatója elmondta, hogy már régóta megrendezik az élményszületet, melynek során a legkisebbeknek mutatják meg a szüretelés élményét. Szoboszlai Zoltán az egyetem szőlőbirtokának munkatársa elmondta, fontosnak tartják, hogy a szőlészet hagyományát a kisebbekkel is megismertessék. Olvasható a heol.hu weboldalon. A büntető törvénykönyv rendelkezése szerint, aki idegen dolgot mástól azért veszel, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követel, a büntetés 3 évig terjedő szabadságvesztés, ha kisebb értékre elkövetett lopás dolog elleni erőszakkal követik el, azaz 50 ezer és 500 ezer forint közötti akár. Dr. Kenézi Diana sajtószóvivő ügyész tájékoztatása szerint a vádlott 2025. augusztusában a délutáni órákban ment be egy Eger szalóki lakatlan ingatlan udvarára, majd a nyitott melléképület műanyag ablakát tokkal együtt kifeszítette és elvitte. Ez közel 100 ezer forint értékű volt. Az egri járás ügyészség kisebb értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás büntette miatt próbaidőre felfüggesztett, szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt a büntetett előletű vádlottal szemben. A járási ügyészség vádirata arra is kiterjedt, hogy a bíróság rendeljen el vagyonelkobzást a vádlottal szemben az ablak értékének erejéig. Nagy Ernő festőművészről tart kerekasztalt beszélgetést a Dubó István Vármúzeum szeptember 23-án a Ziffer Sándor galériában. Erről a TV Eger számol be riportjában. Az eseményre várják a műkedvelőket is. A Hevesi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya szeptember 7-én délelőtt több rendbeli lopás büntet miatt vett őrizetbe egy tarnazsadányi lakost. Erről a polisz.hu adott tájékoztatást. A nyomozók azzal gyanúsítják a 38 éves férfit, hogy szeptember 3-a és 6-a között betört több tarnazsadányi ingatlanba, és fűnyírót, fűkaszát, telefonokat, illetve egyéb értékeket vitt onnan el. A rendőröknek sikerült azonosítania, majd elfognia a tolvajt, aki kihallgatásán beismerő vallomást tett. A napokban gyorsított eljárás keretében állítják bíróság elé, a nyomozók több ellopott értéket is megtaláltak nála, ezeket visszaütötték a tulajdonosukhoz. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont számottevő csapadék nem várható, napközben pedig 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós pályák is lesznek, elszórtan előfordul csapadék, hajnalban 9-17 fok közt alakulnak a legalacsonyabb hőmérsékleti értékek, délután pedig 19-26 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Na gyerekek, emojik alapján filmteszt, tessék. Mondom az emojikat, meg kell mondani, hogy mi a film cím.
5: Okay.
6: Gyere le!
4: Na tessék, van egy fürdőkádunk.
7: Igen.
4: Van egy halálfejünk.
7: Igen.
4: Van egy késünk, és van egy...
7: Disznóvágás. Meg vagyunk, disznóvágás.
4: És van egy idős nagymama, vagy egy ilyen őszhajú néni.
6: Pszichó!
4: Egy ilyen szemüveggel a fején. Pszichó. Igen. Tehát a pszichóra gondolsz, a klasszik függönyös jelenet, igen, hogy fürdőkád, jön a késsel, látjuk a kés, nem látjuk a gyilkost, és a nő meghal.
6: Meg a mama, aki ül a fotelba.
4: De is felajánlotta a pszichót, berakjuk. Ja. Oké, mondom a következőt. Egy korsó sör.
7: Igen.
4: Egy emoji, ami mosolyog, és kicsit ilyen ferde arcot vág. Tudjátok, van az a fanyargó emoji, egy fog. Egy tigris, és egy cumizó gyerek.
7: Hát ezt ki nem tudja.
4: Na, aki tudja, nem mondja, adjunk gondolkozási időt.
7: A cumizó gyerek a Maugli. A tigris az őserdőből. Érted? Megvagyok.
4: A fog. A Bagira?
7: A Bagirának a foga, és amikor visszatér az emberek közé, akkor isznak, jó, mert örülnek.
6: Szóval, mint a Balázs szokott nézni.
4: Valami szarazal a fossal. Aminek az első része szaravásik a foss, és az a hülye nézi. Ez vagyok én. Ez az én univerzum. Istenhozott az én világ.
7: Másnaposok.
4: Ez a másnaposok. Hát a, amikor hát kiveri a fogát... Hát
6: mondtam, hogy ilyen szar, te szoktál nézni.
4: Ott, ott a tigris. A sör az inkább a buli meg az alkohol, ugye, hogy ők berúgnak. Oké. Látunk egy táblát, látunk egy tábla csokoládét, ez meg... Várj, nem mondtam végig, hát ne legyetek ilyen gyilkosok, hát hagyjuk meg a hallgatóknak is. Tábla csoki, aminek le van húzva a papírja. Egy pingpongütő.
6: Mm-hmm. Aki egy... innentől tudja, az egy rendes ember.
4: Én is tudom, most esett le. A futóember. Futóember, egy érem és egy rák. Jó, de jó film, de szeretem meg. Van annak?
6: Az nem egy rák, hanem egy shrimp.
4: Shrimp?
6: Igen. Forrest Gump.
4: Visszajövőbe. Ez a Forrest Gump, így van, tehát csokoládé pingpong. Ugye a csokoládé az élet olyan, mint egy doboz bombon, erre mondjam. A pingpongütő ugye, hogy állandóan pingpongozik, a futás az ugye nagyon klasszikus, az érem az nem tudom, és akkor a rák a végén a vállalkozásuk, amit elkezdenek.
6: Igen, de az a legjobb amúgy az egészben. A másik meg az, hogy inkább azt, hogy egy autisztikus karakter, hogy rá tud függni különböző tevékenységekre mániákusan, amíg egyszer csak abban nem hagyja neki azt, hogy dopamint kapjon tőle, és abban a pillanatban elleteszi.
4: Igen.
6: Nagyon szeretem ezt.
4: Zseniális egyébként. Oké. Látunk egy dínót, látunk egy, egy csavart szaloncukorszerű valamit.
6: Egy DNS-t a majom.
4: Ja! Jaj, lefejeltem a pultot. Előre döltem, és beleharaptam a pultba.
6: Na, az amerikai história X.
4: Az már egymár más. Jó, bocsánat, én csavart szaloncukornál néztem. Nem tudtam, hogy az emojik között van DNS. Mostantól kezdve csak DNS-eket kaptok tőlem.
6: Karácsonyra rengeteg DNS-t kaptak. Senki nem érti.
4: Karácsonykor egy csomó szaloncukrot küldtem mindenkinek. Senki nem értette, hogy miért küldtek DNS-eket.
6: Akartam is kérdezni, miért küldtenek egy csomó DNS-t karácsonykor?
4: Érted? Hát karácsony DNS, teljesen egyedül. Az nem szaloncukor. Ja, DNS, hát miért nem írják oda a Jurassic Park, érted? Hát itt a dino meg odanak egy DNS, hát ezt tudom. És mi az első jel? Az egy svájci bicska?
7: Az a szúnyog, hát az van moszkító, az van benne a izébe, te. A botjában az öregnek.
6: Na, hogy tényleg olyan, mindenkinek ilyen volt gyerekkoromban, ami van körömvágónó is.
4: Olyan, bicska, és ki van hajtogatva belőle, hat körömvágó, és az a szúnyog. Van ilyen emoji, hogy szúnyog emoji.
6: Igen, és a srác, a harmadik, az nem egy felestízik meg, hanem az egy tudós.
4: Jézus Mária, úristen, jó, hát ebben a játékban nem én vagyok a legjobb. Szaloncukor a DNS, te majom.
6: Nem látod.
4: De most tényleg föladják a Jurassic Parkot úgy, hogy odarak egy dínót.
7: Hát miért nem írja föl?
6: Vagy a Jurassic Park, vagy a Boldog Karácsony T-rex című film.
4: Igen,
7: a múltban Júli látott valami dínos filmet, lehet, hogy az az.
4: De miért nem hagyják, hogy egy kicsit gondolkodjak? Miért kell mindent tesznek, hát, ilyen sekvélyéknek készülni?
6: Hát azt sem tudtad, hogy mit lát. Svájci bicska. Svájci bicska. Szaloncukor.
4: Ah, szaloncukor, svájci bicska. Érdekes, ez melyik film?
6: Ez valami székely film lesz.
4: Miért kell mindent tesztet ilyen könnyűre csinálni? Szaloncukor meg svájci bicska. De nem, most mondnak, hát le vagy nézve ezzel a teszttel. Berakja a dínót, hát persze, hogy Jurassic Park.
6: Jó, oké.
4: Mondom a következő. Ott van Jurassic Park. Drágám, a kölykök összementek, és Matrix lett volna még a megfejtés. Jó, mondom a következőt, figyeld. Van egy zsiráf, egy zebra, egy oroszlán és egy elefánt.
6: Madagaszkár.
7: Ez nem elefánt, te szerencsétlen, az nem, egy az, víziló.
6: Az a víziló.
4: Ja, bocsánat.
6: Hallod,
4: jó, oké. Hát érted, rúzszín, ti csak gondolkoztok, nekem fel kell vezetnem ezt az egészet. Hát ez egy csomó energiát elvisz. Az egy víziló.
6: Az egy víziló, de amúgy lehetne bármi más is, mert úgy néz ki, mint bármi. Tehát az bármilyen állat lehet.
4: Hát egyébként tényleg úgy néz ki, mint egy tapír.
6: Igen.
4: Tehát oké, ez Madagaszkár. De nem mondjátok rá ilyen gyorsan.
6: Mit hadd... csináljak az intelligenciámmal?
7: Vérhetetlen bámulatos filmismeretével.
6: Lassan. Mi ez az általános műveltség?
4: De ez tetszik, hogy ilyen kompetitívek vagytok, ez jó? Ez azonnal nyerni akartok.
6: Végre történik valami.
4: Igen, jó. Oké, Madagaszkár, elfogadtuk a Madagaszkár. Igen. Jó, Madagaszkár, oké. Na ezt én is tudom, van egy kosárlabda, meg egy pálmafa.
6: Ez nem kosárlabda, hanem egy röplabda. Istenem, ez én, nekem kell elmondanom neked?
4: Nekem az egy kosárlabda, meg egy röplabda. Vagy egy
6: újabb Tom Hanks filmre gondolsz?
4: Ez igen, ez, hát ez könnyű, ez amikor ugye a legjobb barátja lesz. Egyébként ez egy kosárlabda ez volt.
7: Nem... Kosárlabda volt, elnézést. Szerintem is kosárlabda volt.
6: De az, az ott nem egy kosárlabda.
7: Jó, akkor ez viszont nem az a film.
4: Jó, nem, az ugye a filmbe két óra.
6: Egy strandröplabda.
4: Strandröplabda, egyébként tényleg úgy néz ki, hogy strandröplabda, amikor talán a Molten felirat is rajta volt, nem? Hogy,
6: nem Molten volt rajta, mert úgy nevezte.
4: Wilson volt, persze.
6: Igen, és ez nem tud lenni kosárlabda, mert a Wilson az nem kosárlabda, hanem...
4: Számkivetett. Hanem számkivetett. Jó, ezek könnyűek, jó? Oké? És itt van vége a teszt. Ez olyan volt, mint egy ilyen hosszú előjáték, így felizgattak, de nincs befejezés. 8-ból 8 helyes válasz a kérdésből. Igazi filmfanatikus vagy, rajtad még az emojik sem tudnak kifogni.
6: Na jó, akkor...
4: Jó, mindenki elmondta.
7: Magyar filmet csináljunk meg emojiban.
4: Jó, tessék.
7: Okay. Tehát bármilyen magyar filmet, ami eszetekbe jut, mondjátok el az emojikat, és akkor próbáljuk
6: jó,
7: meg kitalálni,
6: mondok,
7: hogy mi a
6: egyet.
7: Film.
6: Jó, jó,
4: jó tessék, de csak emojikban mondjad.
6: Jó, egy X, tudod, ez a piros X, amikor...
7: Igen,
4: van egy piros X.
6: Igen, egy koponya.
4: Koponya.
7: Piros X, koponya.
4: Ez egy magyar film.
6: Igen, és ennyi.
4: Piros X.
6: És egy koponya.
4: Van egy piros X.
7: Koponya.
4: Hát még egyszer mondom, hogy piros X. Ha nem mondtam, van egy piros X.
7: Kicsit sokat többre.
4: Kicsit beakadt ez a piros X. És piros van X. egy koponya.
6: Igen.
4: És ez egy magyar film.
6: Igen, és akkor még egy fektetett 8-as mi mellé teszek, hogy könnyebb legyen nektek.
4: Fektetett 8-as.
7: Hát.
4: Piros X és a koponya. Hm. És egy fektetett 8-as, mint a végtelen jel, erre gondolsz? Uh-huh, uh-huh. Aha. Piros X és a koponya. Mindenki nagyon csöndben van.
6: Koltai Robert?
4: Igen.
6: Sose halunk meg?
7: Hát,
4: mondjuk egyébként...
7: De
4: koponya nem a, az X, hogy nem, a, mi nem halunk meg.
7: Nem a, sose halunk de meg. Nem a címét kell lefordítani, hanem a történéseket kell beleírni.
4: Igen, tehát... Hogy... De a sztorit kell leírni a mocsikkal, nem a címét. Hát, nem a... Jó. Szomszédok, akkor berakok ezért sok embert egymás mellé. Ne, és akkor az a szomszédok. Sose, mint az X, a sose.
7: Az a sose, a halál. Sose halunk meg, örökké sose halunk meg.
4: Igen, az örökké meg a sose. Én este 8-ig ültem volna itt a sose halunk meg.
6: Figyelj, amúgy látod.
4: Neked este 8-ig.
6: Én fogom összeállítani az érettségi tételeket, csak mondom minden kedves hallgatónak. De jó, de akkor tessék, mutasd meg, hogy kell csinálni.
7: Na, akkor fölteszel ugye egy gyémántot.
4: Magyar film?
7: Magyar film.
4: Gyémánt, igen.
7: De most ugyanazon megyünk, mint amit Eszter csinált, tehát a film címét kell elmagyarázni.
4: Jó, a film címe, igen.
7: Jó, tehát egy gyémánt, egy kis ajándékdoboz, és egy ember, aki így öleli.
4: Gyémánt, ajándékdoboz, ember, aki öleli.
6: Kincsem.
7: Azaz, megvagyok.
6: Tessék.
4: Hallod?
7: Hogy egy ötöst.
4: Komolyan mondom, föl se fogtam. Mi van?
7: Azaz, Feri!
4: Rája, hogy az ember öleli, hogy kincsem.
7: Kincsem, az enyém, én kincsem.
4: Figyelj, Zsűl, ha ezt ketten, minket bezártak volna egy szobába, szerintem mikor jövünk ki abból a szobából, Zsűl?
6: Jó, akkor mondok egy nagyon könnyűt.
4: Jó, várj, egy utolsó, egy reklám, gyorsan.
6: Jó, egy ördögfej és egy táncolós lány.
4: Egy ördögfej és egy táncolós
7: magyar?
4: Lány.
7: És magyar? Megint a címet magyaráztad. Ördögfej, táncolós lány.
4: Ördögfej, táncolós lány. Mephisto!
6: Ennél tetszőbb.
7: Tényleg a szobában maradt.
4: Elmegyek a tüdőszűrésre, úgy érzem.
6: Sátán tangó.
4: Akkor nézzük Anna tippjeit, jó? Tehát Anna is azt mondta, hogy ő 3 tippet adott, 3 külföldi film, tehát nem magyar film. Egy szívjel.
7: Uh-huh. Igen.
4: Egy lányfej. Uh-huh. Mondja, Anna, jól mondom el, de ti is nézzétek, mert nincs ott a megfejtés, nézzétek.
6: Az elejéről lehagyta elég fontos.
4: Jó, az elejét lehagytam, mert nem merem mondani, mert már félek, hogy nem svájci bicska. Az elején vagy egy hajó, vagy
6: egy születésemű torta.
4: Az egy születésemű torta.
6: Az a titani.
7: Hajó,
4: az
7: hajó.
4: A titani. Jó.
7: De hogy is ez a pogány Madonna.
4: A hajó,
7: lány, szív, fiú. Ez nem, pogány.
4: Bújtoristán.
6: A pogány Madonna, akkor izélen, akkor ilyen egyházi jelek lennének lehúzva.
7: De nem, hát abban van a vitorlás, a tőkesúlyban volt a pogány Madonna. Te.
6: Hal!
4: Akkor, jó, akkor az nem egy torta, meg nem egy vár, tehát akkor az
6: nem,
4: egy hajó.
6: Az, Titanic.
4: Az egy Titanic, egy hajó, egy fiú, meg szív, ez könnyű. Jó, igazad van, Feri, 1-0 oda, pogány Madonna. Menjünk tovább. Balra tekerülj el a magnón.
7: Igen.
4: Egy-két kéz, ami így oké jelet mutat.
7: Egy-két új.
4: Bocsánat, egy-két két új. Mondom, hogy nem jó a szemem. Egy jobbra tekerőjel, 2 darab 8-as, és egy tűzjel.
7: Az anyja úristen.
4: Na, tehát egy jobb...
6: Tehát egy előre tekerő és egy hátra tekerő, hogyha esetleg a másik nem nejt még a rádióban, valaki hallja ezt a visot. Igen?
7: Oda visszatekerő.
6: Rewind and forward.
4: VV meg RR, vagy FF. Tehát egy visszatekerő, egy előre tekerő, közte egy új, egy kéz, ami egy V betűt mutat. 2 darab 8-as és egy tűzjel. Na tessék, mi
6: ez
4: a ami, film, amit Anna feladott?
6: Ez valami holokauszt filmnek tűnik nekem.
4: Igen, holokauszt film.
6: Hát a 8-8.
4: 8-8, tűzjel, előre-hátra teker, és egy kézjel, ami egy V betűt mutat.
6: Jaj, várjál, de már nem, ez nem lehet... Amúgy, ha most én nem tudnám, hogy miről szól az a játék, azt gondolnám, hogy ez Lacinak az esti programja.
4: Egy kézjel, ami V-be tűnt, hogy egy tűzjel és 2-8-as.
6: Addig kerestem, hogy meg nem találd az, ami tetszik neki, egy kézjel. 8-as, és a végén pedig tűz.
4: Aha. Szabad a gazda, annálnál gyerekek, szabad a gazda?
7: Mi lehet ez?
4: Egy előretek...
6: Játsd újra!
4: Egy előretek... Vissza a jövőbe!
7: Milyen jövő?
6: Én ezt, figyelj, bizonyos korfelt nem lehet játszani ezt a játékot, és ez 40 év.
4: Nem láttad a vissza a jövőbe? 40,
6: de én láttam a vissza a jövőbe, de ez hogyan ide?
7: De ez nem vissza a jövőbe. De az oda-visszaugrálás még csak oké.
4: A 2 darab 8-as meg a tűzjelet, azt nem érte, pedig én mindent tudok a vissza a jövőbe.
6: A 88-ban jönnek előre, meg hátra, azért mondom.
4: Senki se jobb nálam a vissza
7: a
4: jövőbe.
7: A tűz, azt tudod mi? Az a villámlás, ami belecsap a templom
6: toronyba. De ez a villám.
5: 88 mérföldórás sebességgel kell menni, hogy átlépje azt a határt. Az
4: hogy életbe lépjen a fluxus kondenzátor.
5: Így van, ugye? Az vagy 148 km per óra. Ennyi.
4: Engem senki nem nevezhet.
6: Nyuszinak.
5: Ez az, így van.
4: Nyuszi vagy, McFly. Jó, de szeretem. Tegnapon megnéztem, hogy tegnap előtt a 2 ment. Az RTL 3 adta a 2-t. Képzeljétek, én leültem, és egy doboz jégkrémmel lineárisan megnéztem a visszajövőbe 2-t.
6: És engem nem hívtam meg erre a rendezvényre.
4: Mert ebben spontán rendezvény volt.
6: Hát a két kedves dolgot.
4: És néztem, mondom, úristen, nézem a visszajövőbe 2-t tévében. Jó, mondom a harmadikat. Jó? Egy lufi.
7: Egy lufi?
4: És egy bohóc.
7: Az a horrorfilm.
4: Ez a Stephen King, Igen, ez az az.
7: Az.
4: Ez az az című film, ez jó, azt mondja, szeretjük, ugye ez egy könyvadaptáció.
6: Ez a lufi, bohóc, ez mindig lett, hogy Balázsnak az életrajzi filmje.
4: A lufi és bohóc, ez a rólam szóló film. Jó, oké. Okay. Na mondok akkor még más. Még vevők vagytok egy kicsit? Akarjátok? Akarjátok? Oké? Okay. Azt mondja, hogy egy maszkos csávó.
7: Igen.
4: Tehát egy ilyen covidos maszk.
6: Állatos énekes.
4: Náragudj.
7: Jó, tehát okay. Covidos mackos.
4: És, tehát ha kimondom, akkor tudni fogjátok, az a baj. És egy bárány.
6: Bárányok hallgatnak?
4: Bárányok hallgatnak, így van.
6: Jó.
4: Egy hatalmas padlizsán.
7: Igen.
4: Egy Renault jel.
6: Ez eddig Rokko, a szombaton.
4: Rokko, visszalány! Nem, ez most álltam.
6: Ez én a lovin. Igen, kocsival mentem. Hol tudtátok?
4: Az Ivar Mágnász című Rokko film. Jó, mondom, oké, a következőt. Jó, azt mondja, hogy egy nagy hullám, egy nagy hullám, egy ilyen visszaforduló nagy hullám.
7: Szörfös hullám.
4: Nagy
7: szörfös
4: hullám. Nagy szörfös hullám. Egy turbános fej.
7: Szandokán!
4: Nem. Te az öreg búver, Szandokán. Hülye vagy, Szandokforduló 1910.
7: És?
4: Egyébként az is film.
6: Ez a pi élete szerintem.
4: És a pi élete.
6: Ez az.
4: Egy csónak és egy tigris.
6: Igen.
4: Jó, mondom a következőt. Egy dinamit. Egy ilyen robbanó dinamit. Vasmacska. Uh-huh. Figyelj, nagyon gyorsan kell mondani. Egy japán és egy amerikai zászló.
7: Ó, kincs, ami nincs.
4: Hát ez
7: japán, bocsánat.
4: Egyébként nem rossz,
7: japán,
4: kincs, ami nincs.
7: Japán, Amerika.
4: Amulu.
7: És az öreg dobálta.
4: Az öreg dobálta. Jó, de gondoltok egy háborús filmre. Háborús film. Japánok, amerikaiak. Meg a dátumot bemondom, mert azt fejből tudom, de akkor már tényleg kitaláltok. 1941.
6: Jó reggelt, Vietnám.
4: Nagyon jó, de nem az. A japánok. Hát egy szimbolikus japánok. Ott léptek be amerikaiak a második világháborúba.
6: Az a romantikus film, az az
7: izé. Leszik a lényes.
6: Rájött az egész megmentett.
7: Mazsinó vonal.
4: Pörhábőr. Hát a Pörhábőr.
7: Pörhábőr.
4: Nem láttad a Pörhábőrt? Gyönyörű. Az egy szép film. Sztori megvan?
6: Nem szeret az ilyen
4: kicsi vágott szemű ázsiaiak jönnek, belerepülnek nagy amerikai hajókba, Hawaii partjainál.
6: Izgalmas hang.
4: Jó, mondom a következőt. Oké?
6: Oké.
4: Azt mondja, hogy... egy farkas fej, egy hold, aminek a fele sárga, fele fekete.
6: Partizán.
4: Gulyás Marci.
7: Hogy jön ide Gulyás Marci?
4: Egy szívjel, igen. Egy nő, és egy...
6: Farkasokkal táncoló.
4: Nem.
6: Hát táncosokkal farkaló.
7: Hold, fél hold.
4: Farkas és egy...
7: Jumurjack, fél hold.
6: Nem, az a film, amiben...
4: Igen.
6: Az, mi annak a címe?
4: Farkassá, vámpirá változnak, több rész is volt benne.
7: A
4: Twilight. Alkonyat. Twilight, alkonyat. Így van. Bocsánat, a Twilight.
7: Twilight.
4: Sorry, Twilight.
7: Jó.
4: Jó.
7: Kabrió autó, virágcsokor, egy nő, egy férfi és egy kötek pénz.
4: Meseautó. De szar megy!
6: Stoll András akkor egy sex idol volt.
4: Igen,
6: sex idol volt. Igen, és az Unodi Eszterről gyakorizott. Igen.
4: Az milyen
6: volt? Jó, akkor ez.
4: Oké.
7: De egyébként kedvenc filmet. Ha külföldi ugyanez a film, akkor micsoda?
4: Cabrio,
7: virágcsokor, egy csávó, egy csaj és pénz. Kedvenc filmed.
6: Fogd a nőt és fuss.
4: Cabrio, csaj.
7: Egy... Vivien király kisasszony!
4: Hú, micsoda nő!
6: Nem tudtam. A csizma hiányzott volna. A csizma kellett volna.
4: Jó, mert? Két bajszos csávó.
6: Rendőr akadémia.
4: Két nagyon bajszos csávó.
7: Nagyon bajszos.
4: Okay. Egy éjszakai sátorkép. Egy szív és egy hegy.
6: A Brokeback Mountain.
4: Így van, a két meleg cowboy.
6: Igen.
4: Túl a barátságot. Tudod, hányszor megnéztem? Az egyik, ahol én vagyok.
7: Jó, de ki a másik?
4: Ezt még nem döntöttem el, még nem találtam meg az én cowboyomat.
6: Azt tudod csinálni. Ezt megnéz mindig az alkonyatod, és utána ezt
4: bekeverni. És a Brokeback Mountain-ra mindig elbőgöm magam. Nagyon szeretem. Túl a barátságon a két meleg cowboy fölmegy a hegyekbe, rájönnek, hogy melegek, és hát ők itt kitagadják őket. Ugye 60-as évek Amerikában.
6: A verekednek? A verekedő szex tetszik benne?
4: Minden tetszik benne, nem tudom.
6: Szeretem ezt az oldalat, Balázs, az igazi.
4: Ez a Brokeback Mountain, így van, igen. Oké, jó. Oké, és akkor mondok még egyet. Figyeld, nagyon-nagyon jó, megőrülsz, annyira jó, figyeld.
7: Na.
4: Idős csávó, nyíl, kicsit fiatalabb csávó, nyíl, megint fiatalabb csávó, és csecsemő.
6: Benjamin Button.
4: A Benjamin Button. Ugye Brad Pitt itt fiatalon hal meg, és öregen születik, ugye ez az asszony. Kézzétek, én sose láttam ezt a filmet egybe. Na.
6: Jó.
4: Ez a megfiatalodó csávó, aki úgy él, hogy öregen születik. Ez nem az?
7: De az.
6: Jó, mondok én is.
4: Na tessék, igen.
6: Szőnyeg. Majom.
7: Aladdin.
4: Nálam az előszobában.
7: Aladdin.
6: Ez Balázs hétvégi program.
4: Szőnyeg, majom, micsoda?
6: És a sapka, kis sapka.
4: Ja, Aladdin.
6: Na, látod, ilyen könnyes.
4: Jó, hát most érted. Hát most
6: jó, akkor cowboy kalap, ló és egy olajfúró torony.
4: Cowboy, és ez film?
6: Sorozat.
4: Cowboy kalap,
7: ló, olajfúró
4: torony, Dallas.
7: Nem.
6: De.
4: Dallas.
6: Hát mi? Ebben mi a nehéz, Feri? Mi a nehéz ebben, Feri?
7: Nem a nehéz, de mondjuk a ló, már jártak lóval, de
6: hogyan jártak
7: azért nagy autókkal is jártak.
4: Hát ott a Ray Krebs azért hajtotta a lovakat. Tehát, hogy...
6: Ezt majdnem eltapost a Samantát egyszer.
4: Jó. Na jó van, gyerekek, én ezt órákig tudnám játszani, nagyon szeretem.
3: Nyugalom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
3: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanelre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
5: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A szürettel együtt jár a mustgáz veszélye is, a balesetek azonban megelőzhetőek. Hevesvár vegyetőpontján megkezdődött már az idei szüret, számos helyen már a mustot is érlelik a pincékben. A szőlő levének eredésekor azonban mustgáz keletkezik, mely nem megfelelő körülmények között komoly veszélyt jelenthet. Szellőztetéssel, valamint széndioxid érzékelő elhelyezésével elkerülhető, hogy veszélyes mennyiségben felhalmozódjon, illetve balesetet okozzon a gáz. Olvasható a katasztrófavédelem honlapján. Egy liter eredő must csaknem 42 liter széndioxidot termel. A szintelen szagtalan gázzal kapcsolatos balesetek megelőzhetőek. A gáz önmagában nem mérgező, azonban mivel nehezebb a levegőnél, egy szellőzés nélküli pincéből kiszorítja az oxigént. Aki ilyen pincébe megy le, rövid idő alatt oxigénhiányos állapotba kerül, melynek tünetei a szédülés és a fáradtság érzet. Ezeket az eszméletvesztés végül a fulladás követi. Épp ezért fontos szellőztetni a pincéket, és célszerű oda széndioxid érzékelőt is felszerelni. Ha nincs ilyen, alkalmazható a gyertyás módszer is, amikor az ember egy meggyújtott gyertyával ellenőrzi, van elég levegő a pincében. Fontos, hogy az égő gyertyát ne kézben, hanem például egy lapáton tartsuk magunk előtt, a talajszinthez minél közelebb, és úgy menjünk le a pincébe, ha a gyertya elalszik, életveszélyes lemenni. Az EGRI eljárás ügyészség vádirata szerint egy férfi 2021. augusztusában az egyik EGRI bevásárló központba ment, ahol 6 darab csokoládét lopott el, a bolti tolvajt az áruház dolgozói tartóztatták fel, így az 5000 forint alatti összeg megtérül. A vádott bűncselekmények rendszeres elkövetéséből tartotta fel magát, a eljárás ügyészség vádirata, ha további helyszínt is megjelöl, ahonnan a vádott főként élelmiszert vitt el 2021. augusztusától kezdődően egy év leforgása alatt. A eljárás ügyészség a többrendbeli szabálysértés értéke üzletszerűen elkövetett lopás mélységének elkövetése miatt most benyújtott vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a vádlottal szemben, indítványozták továbbá, hogy a bíróság az ellopott dolgok értékének elejéig rendeljen el vagyonelkobzást. A mozgás a gyógyuláson túl számos betegség megelőzésében is fontos szerepet játszik, erre hívták fel a figyelmet a fizioterápia világnapján Egerben. A Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társasága második alkalommal szervezett országos ismeretterjesztő és szakmai program sorozatot, melyhez a Markot Ferenc Oktató Kórház is csatlakozott, számol be róla a Fédi Eger riportja. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont számottevő csapadék nem várható, napközben pedig 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájak is lesznek, elszórtan előfordul csapadék.

0: mondjátok meg nekem azt, hogy van, hogy valaki bemegy egy Fóti Aldiba, és ellop 160 tábla csokoládét? Ezeket értitek? Hétvégi hír, hétvégi hír szintén. Nem mindennapi fogás miatt keres egy férfit a rendőrség, akit nem kaptak el, ő bement a Fóti Aldiba, és több mint 200.000 forint értékben csak és kizárólag csokoládét lopott, 160 tábla.
1: Hogy vitte ki?
0: Hát a 160 tábla.
1: Azért az...
0: Na, ha egy cent is egy tábla, azért az, az számold össze, hogy az mennyi.
2: Annyi nincs is a polcon.
0: Hogy vitt ő el 160 tábla csokoládét? Jó a szám, tényleg, annyi nincs kirakva a polcon. Nem néhány tábla édesség tűnt el, hanem 160 darab. Fél hatkor ő bement a Fehérkő utcai üzletbe, összesen 160 tábla Mozzarella csokoládét pakolt össze. Hogyan?
2: De még itt az sincsen, mert hogy van kép az elkövető.
0: Kép van az elkövető, üres kosárral itt még jelen pillanatban.
2: Egy kis húzogatos kocsit húz maga után, tehát még csak az sincsen, hogy a gurulósnak az aljára beteszed, mint a karton tejet, és
0: igen,
2: akkor azt nem
0: veszi áthúzod.
2: És kitolja, hanem ez a gatyájába rakta be.
0: A férfi 120 tábla csokoládét, és további tejcsokit, és további 40 tábla étcsokoládét tett a bevásárló kosárba, fizetni azonban elfelejtett. Nem fér be, mert hogy nem sima kocsit húzott, ő egy sima kosarat fogott. Abban nem fér be 160 tábla csokoládé.
2: De hogy az arról szól a ennyi... fáma, hogy viszi ki?
0: Nem tudják, mert itt van egy rendőrségi fotó, itt még semmi nem volt a kosarába. Gondolom, itt érkezik az űrge. Itt fényt kap,
2: igen,
0: és azt mondja, hogy oké, csoki. És belepakolta valahogy a kosárba 160 táblát, ahhoz azért nagyon kell logisztikázni. Ugye ez az a kosár, amit itt tudsz magad után húzni, tehát kicsit mélyebb és nagyobb, mint egy sima bevásárló kosár, de mégsem akkora, mint a kocsi.
2: Ha 160 darab csokoládét belerakok ebbe a kosárba, és mondjuk kimegyek annál a kasszánál, ahol éppen nincsen kasszás, hát azért ez feltűnő, tehát ezt rángatni kell.
0: Persze.
2: Ezt húzni kell, tehát ez valakinek fel kell, hogy tűnjön.
0: Átjutott.
2: Nem tudom, hogy voltatok-e mostanában Aldiban. Láttatok-e, hogy mozognak a biztonsági őrök?
0: Nehezen. Nehezen dadogva.
2: Abból indulok ki, hogy ő fülön csípe bárkit.
0: Igen, de nem kicsi beszél. A megpakolt kosarat a bejárathoz vitte, majd onnan kihúzta, és áruval együtt távozott az üzletből. A rendőrség számítása szerint 200.000 forint értékben lopott csokoládét. Zseni, egyébként zseni a patán.
1: Se a pénztárosok, se a vásárlók, se a biztonsági őr ezt nem akadályozta meg, vagy hogy nem vették észre. Egyébként azt szokták mondani, hogy úgy kell csinálni, mintha ez tök természetes lenne.
0: Oké, hogy csinálod? Beállsz a kasszához, ott te kifizetsz valamit, hogy lássák, hogy te a kassza
2: egyet.
0: Mert hogy egyébként nem néznek át a kosaratba, hogy abból te mindent fölpakoltál-e a szalagra. Tényleg senki nem nézi meg.
2: De ha a kosarat kiviszed, tehát hogy ha kiviszed, nem is a kasszánál, hanem kiviszed az épületből,
0: kivieted,
2: akkor az bepittyeg.
0: Nem, szerintem a csoki nem pittyeg. Miért pittyegne a csoki? Alkohol szokott pittyegni.
1: A nagyobb értékű
0: dolgokra tesznek pittyegőt. Sima csokin szerintem nincsen pittyegő.
2: De hogyha kihúzta a kosarat, a kosár az bepittyeg, de hogyha fogom és kiviszem oda az előtérbe, azt ki kell pakolni. Tehát az is egy elég látványos aktus.
1: De nem a kosárra,
0: ő nem pakolta.
1: Kosárra húzta ki a kocsi.
0: Ő kihúzta, fogta, berakta a 160 táblát, ahogy nem tudom, hogy jön ki a kosárba. Átment valahogy a pénztáron, átjutott a biztonságon, és ő kivitte a kocsig. 200.000 forintbe lerabolta az Aldit, 200.000 forintnyi csokoládéba. Kivitte a kocsi a kosárba.
2: Mindegy, azért mondom, mert a kiáratnál van egy pittyegő, és a kosarat nem a csokoládét.
0: Nem pittyeg a kosár. Én számtalanszor kimegyek, és soha nem pittyeg.
1: Ma 35 kosara van otthon.
2: Én máshol csak tudja. Nálunk pittyeg a kosár.
0: Én megmondom, hogy lopok.
1: Hát vekerle, Juli, vekerle.
0: Hát vekerle, hogy tudod, pittyeg a kosara.
2: Ott én is pittyegek.
0: Ne haragudj, ez Buda.
1: Ott azért nem gondolják.
0: Igen, mi nem lopunk kosarat. Ti megeszitek a kosarat, vekerle, én eltüzelitek.
2: Sőt, azt mondod, visszaintegetsz, és azt mondod, hogy majd bedobom az árát.
0: De várj, ki ne talál, nálatok pittyeg a kosár. Földjén vagy urukhályokon.
2: Ott pittyeg a
0: kosár. Azért pittyeg a kosár, mert valószínűleg nátok sok kosarat lopnak.
1: Vagy mert te is lopsz, és benne van egy pittyegő.
2: Amikor meglátnak engem, nekem már saját kosarat adnak. Adjátok neki a pittyegőst. Szerintetek a csokilopós az belépett, és eldöntötte, hogy ma csokoládét lopok, vagy célirányosan ment?
0: Szerintem célirányosan ment. Ez nem ott kapsz fény 160 tábla csokira.
3: Tippelgessetek. Még tippelgessetek, én tudom a megoldást.
0: Már a csokinak?
3: Igen.
0: Nem, pittyeg a kosár?
3: Nem pittyeg a kosár.
0: Nem pittyeg a kosár.
1: Normális helyen lak.
0: Veletek mi van ott Mordorja? Mordor sötét.
3: Nem lehet, hogy a pacemakeret?
0: Múria bárhelyében.
2: Amit lehet visznek. Kosarat, csokoládét, bármit.
0: Ahogy áttolod a kassza előtt a kocsidat, azt mondják, a kasszásnál automatikusan kapcsol a kosárra irányított kamera. Wow, ezt én nem tudtam. Ti tudtátok, hogy alul van kamera? Hát akkor nem fog lopni.
3: Mi? No.
0: Áttolod a kassza előtt a kocsidat, igen, tehát ugye alul nem teszed fel a szalagra, alul áttolod, a kasszásnak automatikusan kapcsol a kosárra irányított kamera.
3: Ja, hogy fölül, ami föl van szerelve a szerelőkkel.
0: Vagy neki

0: Van bent egy kosár, nem fölül, hanem lehet, hogy alul a futószalag alulról föl van rakva egy kamera, hogy te ne tudd átvinni a cuccot. Tudtátok, hogy ott van kamera?
1: De egy kisnövésű alkalmazottnak van két lyuk kiváltva, és kukucskák
0: Hibolya, lopják
1: a csokit. Én itt valamit látok. Na, mi a megoldás?
2: Nem, de nem akarom elmenni, tényleg tudom a megoldást.
0: Nem, rájövünk, várjál. Aldinál, Lidlnél már a kasszánál van kis kamera, akkor itt van.
2: Persze,
0: ami a fölött felé van irányítva, azt nézi, hogy mi van a kosárban. Tehát valószínűleg régen sokan loptak úgy, hogy fölpakoltak valamit a szalagra, alul áthúzta a kosarat, az tele volt, a biztonságőr látta, hogy fizet, de alul kivitt egy csomó mindent, amit nem pakolt föl a szalagra.
2: De azért milyen játék ez, nem? Hogy mindig tulajdonképpen ki kell játszani ezeket, a borzasztó.
1: Ki figyelte, hogy mikor van kisebb forgalom? Vajon az ilyen az előre megy, és terepszem nézik?
0: Ezt el tudom képzelni egyébként simán. Azt igen, 200.000 forintnyi csokoládért simán terepszem nézik. Az sok.
1: Délelőtt kevesebb az alkalmazott, nem tudják annyira figyelni. Most Jolika ül bent a kasszában.
0: Na oké, de azért várjál, de azért 160 tábla csokoládé, az megtölti az egész kosarat.
2: Az mennyiség.
0: Az mennyiség, az feltűnik mindenkinek, hogy az húzott ki magad után.
1: Le kell szedned az egész polcot. Én körülnéznék a környékbeli aluljárokban, mert általában odáig jutnak ezek, és ott szokták árusítani. Uh-huh. Ott kellene őt fülön csípni.
0: Azt simán lehet. Azt mondják, hogy a megoldás, hogy a csokinál van egy nyereményjáték, a legnagyobb esély az összes csokit megveszed. Kinézed a kódot és beküldöd, a nyeremény a tiéd.
2: Willy Wonka, persze. A Willy Wonka, persze.
3: Megrendelésre csinálod, tehát van dílered, aki átveszi, van egy nem tudom, egy büfés valahol, vagy egyesével elkezded árulni az interneten, hogy a most a 400 forintos Lidli csoki 200 nem,
0: vihető. A mennyiség alapján ez valamilyen megrendelés.
2: Vagy egy kis boltba végezte.
0: Vagy egy kis boltba végzi, igen.
1: Én aluljáróban keresném az elkövetőt. Egyébként azt szokott lenni, hogy ilyenkor ott lemész az aluljáróba, és akkor ott vannak kirakva ilyen papunt.
2: Csoki,
0: aha. Azért ez jó, gyerekek, mert itt nagyon sokan írják, hogy hányszor tolták ki a kosarat, hogy egy zsugor víz volt alul, akkor ezek után óvatosan. Tehát ugye fölraksz egy ásványvizet, alul meg van a két rekesz ásványvizet, kamera van. Úgyhogy jó. Oké, önkiszolgáló kassa, tessék.
1: Az bonyolultabb, mert hogy ott mindig van egy ember, aki igen, csak a vonalkódos blankettával lenged ki. Tehát, hogy ott nem tudsz bármit kivinni.
0: Na, de ott tudsz egyet kifizetni, a többit nem rakod föl mérlegre.
2: Hát azért az mennyiség, azt azért tényleg figyelik. Tehát azt azért onnan művészet úgy kivinni, hogy ekkora mennyiséget.
0: Én azt hiszem, az önkiszolgáló kasszában, hogy eleve az a prekoncepció, hogy tolvaj vagy. Nem? Tehát, hogy ha önkiszolgálóhoz mész, eleve gyanús vagy. Nem az van, hogy te egyébként segíted a boltosokat, hogy gyorsabban akarsz végezni. Önkiszolgáló kasszába azért mész, hogy izzadságszagú ibolya ott lihegjen mögötted.
2: Sajnos
0: mert biztos, hogy lopni akarsz valamit. Tehát kicsit te már tolvajnak vagy titulálva rengeteg hipernek az önkiszolgáló kasszába.
3: Sajnos van alapja.
0: Beáll mögéd a 150 centis néni, és úgy néz. Érted, mondom, én nem fogom ellopni azért a karaván sajtot, csak hadd vásároljak nyugodtan.
2: Igen, de
0: ne tessék tolvajnak nézni. Az nyilván ott sokat lopnak.
1: Az ásványvíz, tálca, sör.
2: Igen, így van.
0: Jó,
2: így
0: csak
2: van.
0: Mondjuk gyerekek, mondjuk óvatosan, mert alul kamera van, ezt mi se tudtuk, de alul kamera van. Tessék, Anna, mi a megoldás?
2: De akkor elmondjam a frankót.
0: Mondd el, mi a megoldás.
2: Az ő úgy lopta el, távol álljon tőlem. Óriás, de tudom, hogy ő hogy csinálta, mert megírták már egyébként. Úgy csinálta, képzeljétek el, hogy a bejáraton ment ki. Tehát a bejáraton megvárod, még valaki bejön. Ugye nem nyílik ki a fotócellás ajtó, aki akarsz menni a boltból, hiszen bejáratnak hívjuk. De ha valaki bejön, ő azon ki tud menni. És ő ott tolta ki a csokoládét.
0: Ja, tehát ő visszament a bejárathoz, és visszafele kísérte.
1: A kiárat az közös, tehát az automatikusan nyílik, tehát csak vissza kell.
0: Esküszöm, nem ők egy hülye csávó, fura nem jutna ez eszembe,
2: hogy hát, így lopják.
3: Mert hát, nem jár nem erre az érsz agyat, hát persze.
0: Nem így lopják.
2: Te műsorvezet, emlékeztetnél.
1: De kérdezd a Nádas, hogy továbbképzést tart neked.
0: Vissza a bejárathoz.
2: Bejárathoz vissza.
0: Halljátok, hallgatok. Hát vissza kell menni a bejárathoz. Hát normálisak vagytok, kimentek a kiárathoz.
2: Breaking, mindenki menjen oda.
0: Most menjetek be az aljába.
2: Biztonsági őrök a bejárathoz.
0: És hol áll a biztonsági őr? A kijáratnál.
2: A kijáratnál.
0: Hát a csáv, hogy elkapolna. Lerabolt őket csokoládéval, kiment a bejáraton. És nem csipog semmi.
2: Hát
1: nem csipog semmi, és egy fáradt géphang bemondja, hogy kérjük, minden esetben a kijáraton keresztül hagyják el az épületet. És csak egyrészt meg szalad a 160.
0: Igen, és háttal ment, hogy ne legyen feldűnő.
1: Egy ilyen csokitól, vagy ő vajon, nyilván nem ez nem a lakó környezete, tehát nyilván nem oda jár általában bevásárolni, tehát átmegy mondjuk egy másik kerületbe. megtalálják ezt az embert.
0: Nem tudom, szerintem eszünkbe nem jutna, hogy milyen ellátási láncok vannak, meg ő ezt hogy adja el. És a kispesti aluljáróba, meg a kisboltokba, meg a 0-24-es éjjel-nappali bők, ez aztán bemegy, és simán el tudom képzelni, hogy kínálja féláron, negyedáron. 1000 fontos csoki, 800 fontos csoki, 200 érizé, kiszór 10-et ide, éjjel-nappaliba 10-et oda, hát gondolod, de féláron van.
2: Nekem meg lenne a büntetése azonnal, tehát hogyha én lennék, tehát megfogni, és akkor utána betenném a csokoládégyárba.
1: Véresre verni.
2: Valami, nem, dolgoznia kellene. Tehát ezt az árat, amit ő ellopott, ezt mondjuk azt mondom, a háromszorosát, egy 600.000 forintot ledolgoztatnék vele futószallag mellett kőkeményen.
1: Aha. Azt hittem, sokkal
2: radikálisabb.
0: Hát ránézésre dolgozott ő már futószalag mellett. Azért
2: én is azt gondolom. Csak egy bévés ruhába tette.
1: Onnan is jöttek készletek.
0: Tehát volt, hogy már mindenhol, igen. Aldis vagyok, az ellopások mindennaposak a boltokban, a bejáraton és a vészkiáraton viszik ki az árut. Vészkiárat, azt sem tudom, hol a vészkiárat. Vészkiáraton kiviszi az árut.
3: És ha például olyat lop, amin van a pittyegő, mert a csokin valószínűleg nem volt. Tehát ha mondjuk italt lop, és a bejáraton megy ki, ott nézi a csipogót?
2: Igen, drága, igen, abszolút.
0: Drága tolvaj hallgatóim, tiatok már
3: rutinosak vagytok ebben.
0: Írjátok be meg nekünk, hogy a bejáraton viszek ki egy 20.000 forintos viszkit, az vajon becsipog-e?
3: Becsipog-e, mert a kijáraton nézi. Biztos, hogy van a csipogó kapu, de a bejáraton, hát minek lenne, hiszen ott még csak bejössz.
1: Ilyenkor van valamiféle eljárás, számon kérik mondjuk a biztonsági őrt, hogy hol volt, vagy az aznapi kasszást, vagy az aznapi.
0: Én el tudom képzelni, hogy valaki leverik. Én el tudom képzelni, hogy ezt valakin behajtják. Akár az ott dolgozókon, vagy a pénztároson, vagy a biztonsági őrön, vagy a cégen, aki biztosítja az Aldit. De azért ez sok, tehát 200.000 forint értékű árúval kisétálni, azért az sok.
1: De rohadt csokitól vagy te szemét.
0: És elég nagy hiba. Tehát, hogy jó, de azért mondjuk meg őszintén, ezek az Aldiba, Lidlbe azért leszázalékolt félvak, lábamputáció előtt álló, aranyos...
2: Nem, azért nem.
0: Idős, de, most komolyan most mondom, tehát tudnia kéne utánam, hát nem ért. Tehát,
2: na, jó, azért, hát nyilván nem tehát, egyetemi docensek vannak.
0: Tehát ez nem a Mr. Olympiák állnak ott, nem szegények.
1: De,
0: tehát,
1: én szoktam azt mondani annak, hogy nem, azért nem, de most konkrétan múltkor lesprinteltem a biztonsági őrt, úgy ment el.
0: De miért üldözött?
3: Miért kellett futni előre? Ugye, hogy lopsz?
0: Loptam három kinder csokit, lesprinteltem.
1: Annyi volt, ezért hogy elsitálta mellette, hát és azt hiszem, hogy meg fog halni.
0: Ilyenek,
1: mondom. Nem kapott levegőt. Tehát, ha ő neki kellett volna engem üldözni, soha életben
0: hát
1: nem kap
0: el. Soha, nem, az se tudja, hol van. Utána se tud nyúlni. Oda, persze,
2: hát most, érted, ennyi pénzért csoda, hogy van ott ember, én szerintem ők nagyon csekély jövedelmet hogy visznek haza, hogy úgy mondjam.
0: Tehát hát csak akkor ne verjék akkor le rajta, hát nem látja a bejáratot, a kijáratnál áll.
2: Na de hát ezt nem tudjuk.
1: De ha nincsen funkciója, akkor minek van?
0: Tehát azért féljél tőle.
2: Élelem
1: ja,
2: kell.
1: Ja, éltőle. Na.
0: Hát megjegyél, hogy jó? Megjegyél tőle.
1: Biztonsági őr. Akkor most nem lopok.
0: Igen. A cuccokat a lengyel piacon vették át, ez Ricsi, de nem tudom, ez mit jelent. Simán lehet egyébként. Piaci értékes. Azonnal eladott.
1: Ja. Most 8 általános végzett biztonsági őr az sokat ér, de most nem az iskolázottságon van
0: a fizikum.
1: A fizikum az
0: inkább
1: a lényeg.
0: Hát, igen.
1: Nem ez a baj.
0: Nem rándul, ha lopni akarnék, nem rándulna görcsbe a gyomrom az ott áldogáló Aldis, Lidlis biztonsági őrök.
3: Hogy hú, de utolér.
0: Ez olyan, mint a bankokba is áldogálnak ezek a 70 és 80 közötti
2: hát
0: szemüveges, fegyver nélküli, kicsit diszkréten elhízott, finoman leszázalékolt, aranyos, ilyen 78 éves nyugdíjas bácsi. Hát azért nem szarom össze magam, ha bankot akarok rabolni, de azt gondolom, hogy nem ő a fő ellenség.
1: Mire kicsatolja a tokját?
0: Nincs rá semmi. Semmi nincs rá.
1: Tegnap már megint beszorul.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: de nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
3: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9.990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
7: Szia Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
8: Szia Peti, hogy kérdezted ciet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
7: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
8: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
7: A Rádió 1-en. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
8: Á, de én nem értek ehhez.
7: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit meg intézi neki a Rádió 1-es csaj.
8: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom én is.
9: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió 1-en, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: Ébredjen Balázsékkal a 101.3 Rádió 1

és 2 között Ferenc Norbert várja önöket hasznos tudnivalókkal és Eger legfrissebb információival a 101.3 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

0: Szabadsághatni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/Rádió1-eget.
3: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Gyermekek a szülőben. A szülő munkával is megismerkedtek az élményszület alkalmával. Gyerek zsivajtó volt hangos az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtoka. A héten a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészek Iskola negyedikesei vettek részt a már hagyományá vált élményszületen. Molnár Ádám a kísérleti szőlőültetvény és borászat birtokigazgatója elmondta, hogy már régóta megrendezik az élményszületet, melynek során a legkisebbeknek mutatják meg a szüretelés élményét. Szoboszlai Zoltán az egyetem szőlőbirtokának munkatársa elmondta, fontosnak tartják, hogy a szőlészet hagyományát a kisebbekkel is megismertessék. Olvasható a heol.hu weboldalon. A büntető törvénykönyv rendelkezése szerint, aki idegen dolgot mástól azért veszel, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követel, a büntetés 3 évig terjedő szabadságvesztés, ha kisebb értékre elkövetett lopás dolog elleni erőszakkal követik el, azaz 50 ezer és 500 ezer forint közötti akár. Dr. Kenézi Diana sajtószóvivő ügyész tájékoztatása szerint, a vádlott 2025. augusztusában a délutáni órákban ment be egy egerszalóki lakatlan ingatlan udvarára, majd a nyitott melléképület műanyag ablakát tokkal együtt kifeszítette és elvitte. Ez közel 100 ezer forint értékű volt. Az egri járási ügyészség kisebb értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás büntette miatt próbaidőre felfüggesztett, szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt a büntetett előletű vádlottal szemben. A járási ügyészség vádirata arra is kiterjedt, hogy a bíróság rendeljen el vagyonelkobzást a vádlottal szemben az ablak értékének erejéig. Nagy Ernő festőművészről tart kerekasztalt beszélgetést a Dubó István Vármúzeum szeptember 23-án a Ziffer Sándor galériában. Erről a TV Eger számol be riportjában. Az eseményre várják a műkedvelőket is. A Hevesi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya szeptember 7-én délelőtt több rendbeli lopás büntet miatt vett őrizetbe egy tarnazsadányi lakost. Erről a polisz.hu adott tájékoztatást. A nyomozók azzal gyanúsítják a 38 éves férfit, hogy szeptember 3-a és 6-a között betört több tarnazsadányi ingatlanba, és fűnyírót, fűkaszát, telefonokat, illetve egyéb értékeket vitt onnan el. A rendőröknek sikerült azonosítania, majd elfognia a tolvajt, aki kihallgatásán beismerő vallomást tett. A napokban gyorsított eljárás keretében állítják bíróság elé. A nyomozók több ellopott értéket is megtaláltak nála, ezeket visszajutották a tulajdonosukhoz. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont számottevő csapadék nem várható, napközben pedig 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájak is lesznek, elszórtan előfordul csapadék, hanyabban 9-17 fok közt alakulnak a legalacsonyabb hőmérsékleti értékek, délután pedig 19-26 fokot mérhetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
6: Tudjátok, mi az a geogesszür? Jól mondom?
7: Mi? Várjál, ugye a geocaching az, amikor kimész, igen, a természetbe, sétálgatsz, valaki elrejt valamit, koordinátád van, megtalálsz, örülsz.
6: Igen.
7: Igen.
6: Most egy magyar fiú ebbe világbajnok lett.
7: Hú, de jók vagyunk.
6: És gondoltam, hogy megnézem, hogy ez miről szól valójában. Debre Szabolcs lett ennek a sportágnak a világbajnoka.
7: Még egyszer, mi a sportág?
8: Geogesször.
6: Van egy R betű a végén, de nem tudom, ez mit jelent egyébként, vagy miért van az ott a végén. De hogy miről szól a dolog? Debre legyőzte Blinkit.
7: Isten, de nagy!
6: Legyőzte Blinkit.
7: Várjál, Debre a mi fiunk.
6: Debre a mi fiunk.
7: Oké, de ki a Ginkli?
8: Ginkli az korábbi világbajnok.
6: Korábbi világbajnok, aki bejutott a döntőbe. És... Miről szól a játék? Ugye azt mondom, hogy e-sport, akkor mindenkinek az jut az eszébe, hogy neked itt majd fociznod kell, vagy lövöldöznöd kell, vagy nyomkodod a konzolt.
8: Bocsát, közben megérkezik, geogesszer.
6: Geogesszer, bocsánat. Én ezt mondom, geogesser.
7: A geogessingből, ha kiindulunk, akkor itt konzollal sétálsz az erdőben.
6: Nem erről van szó.
7: Nem. Vagy akkor otthon ülsz, és mint egy videójátékban sétálsz az erdőben.
6: Nem.
7: Erről sincs szó.
6: Valamit találnod kell, ugye, vagy ki kell találnod. És ez arról szól, ez egy játékból indult, ugye ugyanolyan e-játékból, vagy konzolos játékból, és világbajnokságot belőle megőrülsz. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy mutatnak neked egy valamilyen, hát térképbeli tájat, ami lehet sivatag, dombság, mert tököm tudja, hogy mi.
8: Egy street view.
6: Igen. Street view.
8: Street view. Tehát ugye járják ezek a Google-os autók a világot, és mindent lefotóznak.
6: Igen,
8: ugye?
6: Ez lehet utca, ez lehet földcsúszamlás, ez lehet egy fáspart. Neked pedig az a feladatod, figyelj, megőrülsz. Mondd meg, hogy hol van. Komolyan mondom, ez a világ, ez elment mellettünk, gyerekek.
7: De és mekkora részletet mutat?
6: Ott játszik Blinky. Blinkynek mutatnak Kanadából, Amerikából különböző részleteket, de a részletet úgy képzeld el, hogy egy utca. Egy tópart.
7: Hát, és már van szurkolótábor.
8: Nem, hogy szurkolótábor, hanem egy MVM dómnyi ember ott áll és csápol.
6: Felfoghatatlan a maga a játék. Ennyit tudtam levenni belőle így nagyon nagy vonalakban. És neked pedig az a feladatod, hogy kitaláld, hogy ez hol van.
8: Na most nem ám úgy megy, hogy csak úgy rámondják, hanem hogy vannak apró kis jelek ezeken az utcaképeken, ami alapján be tudod azonosítani nagyjából a tájat.
7: Tehát mondjuk egy rendszám? Vagy?
8: Nem.
6: Na, igen, egy kanadai rendszám. Kanadai egy magyar rendszám és kibarítva egy blahalúzatér. Igen, ez egy ilyen, tulajdonképpen úgy lehet lefordítani, egy ilyen földrajzi online játék, találd ki, hogy hol vagy a világban.
7: Állj, hát nézd már meg!
6: Csak muta, figyelj!
7: Egy repet utat,
8: balkanyar.
7: Balkanyar, két oldalt fák, hát ez bárhol lehet.
6: Állj meg a képe, itt a kép, állj meg, figyelj! Neked van lehetőséged egy kicsit belemozogni valószínűleg.
8: De csak már a döntőben.
6: Mehetsz, mint a Google Street View-on, előre-hátra 50-50 métert, és meg kell mondanod, hogy egy balkanyar fákkal, oszlopokkal szerinted nagyjából hol van. Egészen durva, melyik országban, melyik városban, vagy éppen egészen pontosan melyik ponton jársz. Hol kell? Figyelned kell az útburkolati jelzéseket, figyelned kell a
7: táblákat,
6: a növényzetet, az építészetet, a villanyoszlopokat, melyik oldalon közlekednek, azt is meg tudod nézni, de ezen nincs semmi, csak egy nyambat madár.
8: Ez egy rohadt két oldalon. Fák, egy aszfalt. Ennyi. Nincsenek semmilyen tájékozódási pont.
6: Semmi. Blinky azonnal megmutat, hogy hol vagy, fogalmam nincs, hogy minél több közelebb jársz a helyszínhez, le kell tűzned egy tűt, minél közelebb jársz a helyszínhez, annál több pontot kapsz. Ezt érte meg egy magyar srác, és ebben lett világbajnok. Mi van?
8: Mondjuk az Eiffel-torony, a háttérben kicsit árulkodó.
6: Az Eiffel-torony háttérben viszonylag nagy segítségért. A Notre Dame azért nagyon nagy segítség.
7: Ez teljesen beteg gyerekek.
8: Ezek az emberek egész nap ülnek, és Street View felvételeket nézegetnek, és akkor így megtanulják.
6: Hogy készülsz erre föl? Mennyit kell ehhez Google Street View képeket nézned? Hogy lett ez a srác világbajnok? Majd felhívjuk, megpróbálunk vele beszélni.
8: Egyáltalán miért csinálsz ilyet?
6: Egyáltalán miért játszol ilyet?
7: Valószínűleg nem volt pénze kirándulni, nem volt pénze menni, és azzal fújta ki az orrát a dolognak, hogy elkezdte nézni a Street View képeket, hogy jaj, de szép ez is, az is, és onnantól kezdve már megvagy.
6: De honnan vagy meg? Tehát ennél a jobb kanyarnál honnan vagy meg? Hát mondd már meg nekem, mennyire vagyunk mi lemaradva? Hogy vagy meg ennél a jobb kanyarnál?
7: Oda nézd, de hát megy előre.
6: Mehetsz valamennyit, mehetsz előre vagy hátra, igen. Azt hiszem, amit a Júli mondta, hogy a döntőben már mehet, és ugye nyilván, ha fölbukkan valami a Street View képen, akkor te tudsz magadnak egy kicsit valamilyen infót összeszedni.
7: Na hát például, ha van már felirat, akkor tudod, hogy mi a nyelvterület.
6: Hát igen, ha van felirat.
7: De ott találta az egyik izék, lement ott, nézd meg, az izétáblát.
6: Tehát a kérdés, hogy ugye mennyit mehetsz előre, mennyit mehetsz hátra, nem tudom pontosan a szabályokat, de hogy azért így Google Maps térkép alapján...
7: Ne szórakozz, oda néz, leteszi a pontot, hogy melyik kanyar.
6: Melyik kanyar? És leteszed, hogy Ekvádor-Kolumbia közepén, valahol az Ekvádor-Kolumbiai határon, van egyébként az óceán mellett, kicsit közelebb az ekvádori részhez, mint a kolumbiai határoz, és te leszúrod oda. Mennyi idő alatt szúrnád le te oda a képet?
7: Hát soha az életben! Viccelsz!
8: És aki közelebb van, és nézd meg ilyen pár száz métert.
6: Minél közelebb vagy, ugye annál többet kapsz, hihetetlen hype a döntőben, iszonyatosan sok ember, stadionban állnak az emberek, és drukkolnak annak egyébként, hogy Blinky megnyerje mondjuk az elődöntőt.
8: Vagy Debre, ugye?
6: Tessék? Vagy Debre. És ebben lett egy magyar világbajnokunk.
8: Én rossz helyen fordulok le Vekkerlén, és eltévedek. Ezek mit csinálnak?
6: Lekapcsolom, azért érted, neki megyek a falnak, érted? Igen. Oké, tessék, milyen jeleket néznétek? Oké, most ne nézzétek, mit tudsz nézni?
7: Növényzet az első, mert azzal már körülbelül tudod, hogy észak-dél van, sivatag, nincs sivatag.
8: Na, de ha pálmafát látok, akkor abból mit? Hát itt növényeket lehet, pálmafát látok.
7: Hát, hogy például Észak-Amerika, Kanadában nem keresgélsz.
8: Valószínű. Oké.
6: Na, de egész Ázsiában tele lehet minden pálmafával. Mondjuk, tehát Indonéziától Tájföldön keresztül. Oké, mit nézel még? Most leülünk hárman Blinkivel döntőzni. Tessék, Juli, mit figyelsz?
7: Hát megütöm Blinkit. Én vagyok, aki leveri a Blinkit.
8: Van az útszélén Fornett is, és ott van-e Balázs? Mert akkor London.
6: Én néztem a döntőt, egy sima rögzített utcaképet láttak, arról kellett tippelni, egy utcaképről. Oké, megnézed a rendszámot, nem látsz rendszámot. Megnézed az autókat, a típusát?
7: Hát,
6: megnézném a közlekedést,
7: segít.
6: Hogy melyik oldalon jobb parkolnak, jobb vagy baloldal, de fél világ jobb oldalon közlekedik, tehát semmi nem derül ki belőle.
7: Semmit nem segít.
6: Felfestéseket kell ismernem, az segít, hogy mondjuk Dél-Amerikában mások az útjelek, mint Amerikában máshogy festenek, más festéket használnak.
7: Hát, az információs táblákat nézte itt mind a két versenyző, tehát hogy milyen városok vannak föltint.
6: Az már nagy segítség, ha látok egy, mit tudom, egy koszamui tábla, Tájföld, koszamui.
7: Igen, de valószínűleg azért nem a koszamui van kiírva, hanem valami abszolút jellegtelen kicsváros táblát látsz.
8: Figyelj, nagyon durva, azt írja a cikk, hogy pontosan tudják ezek a versenyzők, hogy például hogy néznek ki a guatemalai útelválasztó jelek.
6: Felfoghatatlan.
8: Hogy néznek ki Namíbiában az útjelző táblák. Tehát, hogy minden országnak megvan a saját apró jellegzetessége, sok kis apró jel, és akkor ennek alapján tudod összetenni, hogy hol vagy.
6: Namíbiában valószínűleg a zebra, most nem azért, mert hogy ott zebra van, hanem... Tehát nem egy kék tábla, fehér csíkokkal, fekete emberrel, ami nálunk. Tehát, hogy valószínűleg tök más a zebra, igen. És azt mondják, hogy olyanokat is néznek, hogy például felnéznek az égre, és hogy áll a nap, vagy hogy honnan jön a fény, mert ott tudod az északi vagy a déli féltekét. Tehát, hogy megnézi a napnak az állását, és akkor az északi féltekén vagy a déli féltekén. Ha a nap északon van, akkor a déli féltekén jársz, Ausztrália, Dél-Amerika. Ha a másik oldalon, akkor a másik északi féltekén. Aha. Szerinted beadnának neki. Mi most kapnánk egy ilyen képet? Kivennénk a döntőbe, vegyék egy képet a döntőből, Zsűl.
8: Nem tudom, mit csinálj. Budapest, egyetlen pontja, de egy nagyon jellegzetesre, tegyél már ki minket.
6: A Lánchídon. Azért csak meg mondanám, érted? Egy Blinky játszik, nem tudom hova, álljunk már meg egy pillanatra. Te tudnád, hogy az a kenyai, a szenegáli rész, a brazília, az afrikai, vagy az ausztráliai részre menni? Fél, megőrülsz, hogy ezt hogy csinálják.
8: Az argentin benzinkutak színvilága is egészen eltérő, úgyhogy ezt így tudhatják.
6: Valószínűleg, ha éveket töltesz ezzel, és nem is utazol, akkor azért valami megmarad a Street View-n keresztül. Tehát például ilyenek tényleg, hogy néznek ki a dél-amerikai benzinkutak. Tök jellegzetesek, voltam többször forgatni, nem tudod semmivel összehasonlítani, se az észak-amerikai, se az európai benzinkutakkal. De azért egy pálmafáról én azért nagyon nagy bajba lennék. Nem? Tehát azért arról nem mondod meg. És ebből van világbajnokság, és ezt megnyert egy magyar csávó. Hát nem mond, hogy nem hívjuk őt föl a héten.
8: Hát
6: nem beszélünk vele.
7: És hívjuk ki.
6: Igen.
7: Azt is nézik, hogy milyen antenna árnyéka van a Street View autónak, mert abból is tudod, hogy merről süt a nap. Beteg.
6: Mit néznek?
7: Hogy ugyanez, mint amit mondta, hogy fölnézel, hogy merről van a nap.
6: Ja, és ő ránéz az autóra látja az árnyékot.
7: Néz, és akkor abból rakja össze.
6: De milyen kicsi szeletét ismered a világnak, abban az univerzumban, mint te mozogsz. Én akkor mindig arra jövök rá, hogy mennyi minden van még, amivel nem is találkoztunk. Mennyi játék, mennyi verseny, mennyi világban. Nem tudtam, hogy ez létezik, hogy csávok leülnek és Street View képek alapján világbajnokságot rendeznek.
8: Ti nézitek egyébként, hogyha nem tudom, bárhova el kell mennetek, akkor rákerestek a Street View-t.
6: Életemben nem kerestem még Street View-ra. Soha.
7: Mivel én szervezem a túráinkat, én végig szoktam nézni.
6: Ha motorozok, megyek a Feri után.
7: Ugye? Tehát, hogy itt azért...
6: Ha nyaralok, megyek a család után.
7: Igen.
8: Valaki menjen elől, az a lényeg.
6: Gyerekek biztos tudják, hogy merre kell menni, megyünk utánuk. Balatonon már a fix helyeket megtalálom, tehát igazából nem. Azért templomokat is néznek, mert az is sok mindent elárul, hogy milyen földrészen vannak. Figyeld, megőrülsz.
7: Talaj, színe, forgalom, iránya, növényzet. Ilyen. Ezt egyébként egy csomóan játsszák, gyerekek, csak mi vagyunk
6: felfogadatlan népszerű. Júri, a talajszínével tessék, mennyi ideig bibelődnél a talajszínével?
8: Hát hogy ez most mindenki van égve.
6: Ezt megmondanád, hogy ez a magyar alföld.
8: Most kimegyek az alföldre, én azt mondom, hogy ez valami sztyeppe valahol, Üzbegisztánban. Hát mit mondasz meg? Hát minden sárga ki van égve. Hát ez mitől magyar?
6: Most tessék ott egy kép. Na tessék, ott van jobbra egy kép, ugye? Tehát oké, látjuk nagyjából, hogy hol. Tehát látok egy korlátot, látok egy esőerdőszerű valamit, látok jobbra zöld felületet, és látok nagyon messze ott valami jobboldali táblát, ami lehet, hogyha elindítom a videót, még egy kicsit bele tudok nagyítani. És látok egy piros autót. Na
7: ebből legyél
6: hát okos. Ebből mondd már meg, hogy ez Ekvádor, és nem tudom, Kolumbia határán valami.
8: Akkor szedjük össze a nagyon jellegzetesen magyar felismerhető tájékozódási pontokat, jó, mint...
6: Sanyi fekszik a földön,
8: igen,
6: balra.
8: Igen, részek
7: fekszik
6: a földön.
8: Ha mész egy darabig, biztos találsz egy nemzeti dohányboltot.
6: Van egy nemzeti dohánybolt, azonnal tudod. Józsi eldobva a biciklét, fekszik az árokban, tudod, hogy Békés megyében vagy Újkíjós környékén, disznóvágás januárban. Sanyi már nagyon fekszik Lacival az árokban. Van egy nemzeti dohánybolt.
8: Van egy nemzeti dohányboltot, egy félig kész építkezés.
6: És ott van egy presszó.
7: Útépítésnél lapátra támaszkodó munkás. Tökéletes segít.
6: Abszolút Magyarország. 70 kilométerig csak mész a streetről, lezárt autópálya. Tudod, hogy ez sehol nincs. Tudod, hogy az M1-esen vagy, és tudod, hogy megérkeztél.
8: Indokolatlan műemlékek. Kilátok és egyebek.
6: Igen. Rengeteg olyan kilátót látsz, amiről nem látni semmit, bemész az erdőbe, és igen, és nagyon magas kilátó. Tessék, itt a Béke utca. Hát nem mondd meg a magyarul. Hát most... Zsül megnyitotta a Béke utcát, nem tudom milyen településen. Hát mennyire magyar? Hát nézd meg,
7: jó,
6: azt a kerítést.
7: Jó, menjünk már, Zsül, menjünk. Előre. Tehát felejtsük el, hogy a Béke utcában vagyunk. Mi, igen, az első jel, ami az alapján a... elkezdesz tájékozódni? Ja. Kelet-Magyarország.
8: A muskátlik az ablakban.
6: Ez abszolút Kelet-Magyarország.
7: Mennyi,
6: gáz bevezetett, ott a néni balra.
7: Gyere vissza! Arról hát, ha fölismerjük.
6: Gyere vissza. Hát ránézésre megmondod.
7: Oké, tehát Kelet-Magyarország, de az még mindig nagy, ezek 30 méteres pontossággal találják meg.
6: Hát mondjuk, ha nénit nem ismered ott abban a zöld kabátban konkrétan, de hogy találja meg, 30 kilométer vagy 30 méter?
7: 30 méteres pontosság. Nem, előbb a világbajnoki döntőben, a guatemalai kanyarba egymás mellé tették 50 méterre
8: ott a
7: pontot.
8: Ott a dohány volt. Mondtam én.
6: Lottózó, nemzeti dohány volt. Magyarország.
7: Ez biztos.
6: Igen, és a csávó áll előtte teljesen jellegzetesen felöltöző. Egy iszonyat telefon nyomkodva, egy iszonyat a sólyobringával.
8: Szerintem olyan is, azt is érdemes keresni, hogy például, hogy ez a beruházás az Európai Unió megbízásából ennyi és ennyi milliárd befektetésre. Olyan, igen, is biztos, hogy találunk.
7: De most... Oké, de hogy jutunk közelebb? Igen. Tehát a Magyarországok csak egy várost mondjatok, vagy egy falut.
6: Fogalmad nincs, hogy ez most mi? Meg tudnád mondani, hogy ez utcán keresztül, ez most.
8: Szerintem ez Hajdunánás.
6: Hajdunánás, oké, tessék, jó, oké. Ez, elmondom neked, a Jász Nagykun valami, és egyébként a Szolnokon a Béke utca. Le tudnád tenni 30 méteres különbséggel?
8: Hát Szolnokot sem tudom, hogy hol van.
6: Érted? Ha most eléd raknak egy térképet, meg tudnád mondani vaktérképet, ahol van Szolnok, érted? Ezek 30 méteres pontosságban megmondják, hogy a guatemalai, nem tudom, kolumbiai, ekvádori határon van az a balkanyar. Azért ebben hány év van?
8: Én ennek a játéknak az evolúciójára lennék kíváncsi, hogy ez hogy lett ekkora hype? Hogy indult egyáltalán? Nyilván vannak emberek, akik így nézegetik a streetjukat, de akkor összejöttek egyszer egy ilyen Facebook csoportba, és rájöttek,
6: elkezdtek
8: hogy sokan
6: játszani,
8: vannak.
6: Igen.
8: És a játék az attól lesz izgalmas, hogy ki tudja előbb lerakni a kis izéjét, a kis
6: hogy ki van közelebb, igen. Hát vakon vagyunk, gyerekek.
7: Keressük azokat, amik segítenek, tehát még ne menj előre, mert például...
8: Volt egy kék kuka.
7: Ott a kék kuka.
6: Ez valószínűleg nekik jelek.
7: Ez neki jel, hogy tudod, hogy mondjuk Magyarországon, meg egy csomó, nincs ilyen kék kuka, tehát kizársz egy csomó mindent.
6: Láttál már ilyet, tudod, hogy ez melyik országban, melyik kontinensen van. De mi nem láttunk ilyen kék kukát.
8: Van egy lámpaoszlopunk, aminek az alja le van festve zöldre.
6: Zöldre, igen, az is lehet egy jel. Az útfelfestés szintén lehet egy jel, hogy hát még ilyen sárga feketét azért Amerikában, Dél-Amerikában sok helyen látsz, tehát azért ez nem egy szokatlan útjelzés. Látsz még egyébként épületeket, és látsz egy fát. Ők fognak egy kis gombostűt, és 30 méterre leszúrják a világatlaszon a térképen, hogy ez az utca, ez hol van. Nem az országot találja meg, hanem leszúrja oda, ahol ez az utca van.
8: És van ott egy tábla, hogy Welcome to Albania, az lehet,
6: hogy kicsit segít. Tessék, mindenki tippelhet egyet. Legalább, tessék, egy földrészt tudsz tippelni. Ausztrália, Amerika, Dél-Amerika, Észak-Amerika. Mit tippelsz?
8: Ez szerintem Amerika, Egyesült Államok.
6: Egyesült Államokban van, oké?
7: Okay? Biztos, hogy Dél-Amerika.
6: Dél-Amerikát
7: mondod?
6: Növényzet,
7: Dél-Amerika.
6: Dél-Amerika, jó. Én azt mondom, hogy ott van mondjuk, várjál, oké, okay, legyen Dél-Amerika. Mondj egy országot.
7: Jó, mamá.
6: Én azt mondom, hogy Ecuador, tessék.
7: Nem.
6: Mit mondasz?
7: Argentína.
6: Argentína, szúr le a térképet. Megnyitod a térképet, leszúrod, és megmondja neked, hogy, hogy hol van pontosan. Ott van, szúr le valóban, teljesen mindegy.
7: Följebb,
6: és ott jön meg.
7: Följebb, Gyula, hát. Édes Istenem.
8: Még. Előre.
7: Jó.
6: A döntőben konkrétan az volt, hogy volt olyan, amit ugye, amiről beszéltünk, hogy 30-50 méterrel egymás mellé szúrt a két döntős.
7: 50 méterre,
6: érted? 50 méterre az egész világon. Milyen színű a felező vonal, azt is lehetne tudni. Na, hol volt Zsül? Mi a megoldás?
7: Tessék, Límában volt!
8: Nézd már!
7: Hello! Hát ott jártunk a közelébe, tesa! Mind a ketten!
6: Zsül letette
7: Paraguayba szúrta le. Gyula.
6: Onnan még átmész Bolívián, Perúban, és megérkezel Limára az óceánportban. De legalább Dél-Amerikát tudtuk.
7: Egy 3000 kilométerre vagyunk. Nem volt rossz. Az 50 méteres tájathoz képest, a miénk, vagy 2000
8: kilométer. Határon belül.
6: Igen. Mennyit kell ehhez játszanod, hogy megnyerjél egy ilyen világbajnokságot? Hány évet, órát, napot kell eltöltened a gép előtt? Én azért inkább utazom, megmondom őszintén. Tehát biztos jó, hogy ez a magyar srác megnyerte, de azért szívesebben utazom.
8: Azt láttátok egyébként, hogy mivel nyert? Tehát mi volt a döntőkép?
6: Mivel nyerte meg?
8: Belarusz. Belarusia. Egy puszta.
6: És megmondta?
8: A nagy büdös.
6: Egy pusztáról kellett megmondani? De ott milyen metajelek vannak? Vagy ott mi van a pusztában?
8: A nagy büdös pusztá.
6: És a pusztában megmondta, hogy az
8: Belorusszia.
6: Hogy az Belorusszia. Aha. Oké, okay, most helyezd föl a térképre Belorusziát, tessék.
7: Tessék, hova teszed?
6: Hova teszed? Most csak az, hogy Belorusszia, tessék, egy van egy térképet. Ő megmondta, hogy a Belorusszián lát egy sztyeppét, vagy egy valamilyen. Oké, okay, tedd föl Belorusziát. Mik határolják? Hol van? Hova teszed?
8: Hát úgy elindulok.
7: Elindulok a kezembe a balra.
8: Éjszaknak, megállok az első molkutnál, és veszek egy hordogot.
6: Én lemegyek a Baksogó partiból, veszem egy hordogot. Elindulok az M1-em héten, de nem az M1-esen megyek, mert ott akkor dugó van.
8: Kell-e útlevél? Az a kérdésem.
6: Ugye? Na, tehát, hogy ugye, hogy hova teszed? Hova teszed nagyjából Belorussziát?
8: Hát valahova oda, ne, hát ott Fehér Oroszország környékére.
6: Az jó helyre teszed.
7: Mert hogy ugyanaz.
6: Igen, az jó helyre teszed, Fehér Oroszország. Teljesen tiltott vagy elérhetetlen országok: Észak-Korea, Kína, ugye nem engednek be igazából senkit, Irán és Szíria, itt ugye politikai okok, és Fehér Oroszország, Belarus, szintén elérhetetlen, nem engedélyezik a Google-nak a felvételek készítését. Mi vagyunk az az ország, ahol a legtöbb fekvő ember van az árokparton?
8: Nem.
6: Vagy tőlünk kelettebbre még azért egy kicsit keményebben űzik ezt a dolgot. Ugye egyszer volt egy olyan adásunk, hogy összeszedtük, hogy hány fekvő ember van a legjobbakat, és kiderült, hogy négyzetméterenként legalább 4 ember fekszik Kelet-Magyarországon az árokparton, ami le van fotózva a Google Street View-ba.
8: Olyan kíváncsi lennék, hogy vajon hány ilyen fotón, mondjuk családi fotón, vagy véletlenül benne, tudod, a háttérben.
6: Szerintem nagyon sok lebukás, nagyon sok szeretői fotó, nagyon sok ingatlanba való betekintés. Tehát oké, hogy kitakarják az arcokat, de hogy adott ez már okot egy csomó mindenre szerintem. Hogy te valami olyat megláttál a Street View-n, vagy belenéztél, vagy bűncselekményt követtek el éppen.
7: Azt a hallgatók el is küldték, nem emlékeztek, mikor beszéltünk erről, hogy egy autó motorház tetején van akció. És a Google autó elment mellette, fölvette és megvan.
6: És kiblőrözték az arcokat, de ott szexelnek a motorház tetején.
7: A sztikültétek hallgatók, dobja már át valaki, aki...
6: És ez Magyarországon van? Hol máshol? Nem?
8: Nem
7: így.
6: Hol máshol, nem mint hogy Magyarországon.
8: Az a baj, hogy ha tudnám, hogy merre jár, illetve ha az emberek tudnák, hogy merre járnak, akkor biztos, hogy kiállnának ilyen kis happeningekkel, nem? Hogy rákerüljenek. Ez még izgalmasabb legyen az egész.
6: Lehet rögni a srácon egyébként, de két csaj ugrott a nyakába az eredményhirdetés után.
7: Hoppácska. Hol az eredményhirdetés? Nézzük a csajok.
6: Hoppácska. Egy maffia főnököt így fogtak el a Google Street View segítségével, igen. Imádom, hogy olyan boomerként rá tudtok csodálkozni, hogy nem mindenki extrovertált, és nem mindenkinek az az élete kikapcsolódás, hogy folyton mászkál mindenhova.
7: Nekünk elég, ha ülünk otthon.
6: Igen, Antek írja, leszólva bennünket, hogy mi még azon analóg dolgot képviseljük, hogyha el akarunk valahol menni, akkor fölülünk a repülőre, és elmászkálunk oda. Igen, Antek már egy kicsit más.
5: És akkor egy rövid szünet, Anna Jó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
3: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
4: Ez a

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szeptember közepéig dönthetnek a szülők a védőoltásról, ítéletet hozott a járási ügyészség. Szeptember 15-ig nyilatkozhatnak a 7. osztályosok szülei az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről. A vírus közvetlen kontaktussal terjedt súlyos daganatos betegségeket okozhat a vakcinával kapcsolatban, azonban továbbra is számos tévhit és kétség kering az interneten. A Májva Virág Alapítvány idén is oltási kampányon keresztül segít a szülőknek, hogy hiteles tájékoztatáshoz jussanak a döntés előtt. Erről számoltak be a TV Ege riportjában. A büntető törvénykönyv szerint információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásnak minősül, ha valaki hamisított vagy jogosulatlanul megszerzett elektronikus készpénz helyettesítő fizetési eszköz, például bankkártya felhasználásával okoz kárt. Az egri járás ügyészség vádirata szerint egy testvérpár fiú tagja tavaly februárban Egerben a Bazilika lépcsőjén találta meg a sértett bankkártyáját, amit előzőleg ismeretlen tettes tulajdonított el a sértettől egy Eger közeli fürdőben. A lány testvér még azon a napon 10-szer is vásárolt a kártyával, különböző dohányboltokban, amivel összesen több mint 25 ezer forint kárt okozott. A vádhatóság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásbüntette miatt próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt a büntetett előéletű vádottakkal szemben. Ugyancsak az egri járási ügyészség hozott ítéletet egy másik ügyben is, mely szerint egy család három férfi tagja jelent meg a sértett háza előtt 2026 tavaszán, mert felháborodtak azon, hogy az egyikük volt élettársa, a gyermekeikkel együtt a nő apjához költözött. A vádlottak a kaput benyomták, és mindhárman bementek az udvarra, ahonnan az apa felszólítása ellenére sem voltak hajlandók távozni, hangosan vitatkoztak és követelték, hogy a nő velük menjen. A szóváltás közben a harmadik vádlott az apát karóval ütötte meg, majd annak egy ismerősét is a karján. A vádlottak további hangoskodást követően közösen távoztak a helyszínről. A bántalmazás következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Az udvaron megjelenő vádlott és családtagja csoportosan elkövetett magánlagsértés büntette miatt a karóval bántalmazó harmadik vádlott csoportosan felfegyverkezve elkövetett magánlagsértés büntette és könnyű testi sértés vétsége miatt felel a bíróságon. A járás ügyészség a vádiratában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására és pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítványt. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont számottevő csapadék nem várható, napközben pedig 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájak is lesznek, elszórtan előfordul csapadék, hanyalban 9-17 fok közt alakulnak a legalacsonyabb hőmérsékleti értékek, délután pedig 19-26 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na gyerekek, egy érdekes jelenséget hoztam nektek, kíváncsi vagyok-e, tudjátok, hogy mit jelente?
1: Felkészültek, úgy, mi lehet ez?
0: Mi lehet az?
1: Személyes igényel a kapcsolatos?
0: Netről szedett ki szösszenet, mi lehet ez?
1: Készen állok, Balázs.
0: Na, mit gyere. Jelent szerintetek az a kifejezés manapság, hogy soft launch? Van egy ilyen...
2: Soft launch.
1: Mi az a soft launch? Ezzel a szóval, mert ti hamarosan ebben a korosztályban fogtok tartozni.
0: Soft launch.
2: Soft launch.
3: Hát ez a Balázs Gyula új hard launch.
0: Igen, Balázs Gyula új lesz, ez a soft launch.
3: Most már softba megy.
1: Igen. Én tudok mondani, hogy egy hard launch után, illetve jól szokott esni egy presszókár.
0: Hard launch után elmész a soft launchba. Ez egy új kifejezés, ez egy érdekes jelenség, ami a social médiával kapcsolatú össze, és mióta van a közösségi média, ott jelent meg, és ennek már neve is van, hogy az emberek hogyan soft launcholnak.
1: De ez a soft launch, ez nem soft launch, tehát nem puha ételeket vagy ezzel védre, hanem vagy más.
0: Soft launch, ez a lassú indítás, vagy lassú görgetés, vagy lassú indulás.
1: Bemutatás?
0: Lassú bemutatás, jó nyomon vagy, jó nyomon vagy, ez a soft launch.
1: Soft launch?
0: Ez egy érdekes jelenség, például, igen, fölemel a középsúlyadat, és így szépen kiűzött. Nem, akkor ezek szerint nem soft launch-ol.

0: hanem azt csinálják az emberek, én nem tudtam, hogy ilyen létezik, hogy csak egy kezet mutatnak egy kávéscsésze mellett, és szoflandzsolják az új partnerüket, vagyis úgy készítik fel az egyébként 6 darab követőből álló családi és követőbázisukat, hogy megmutatják Gézának a kezét.
1: És nem is írják oda, hogy ez a Géza keze?
0: Nem tegelik be Gézát, csak eddig egyedül fogta a kávéscsészét, de most megjelenik egy olvasószemüveg, megjelenik egy műfogsor tisztító,
2: Szilveszter azt írja, hogy a szoflancs az a hasmerést jelenti.
0: Igen, szoflancs az a hasmerés. Szóval a szoflancs azt jelenti, hogy szépen fokozatosan egy-egy elejtett kis képkockából mutatod be a te új barátődet, pasidat, szerelmedet, hát kinek mi van.
2: Nem lehet, hogy azt jelenti, hogy annyira jó a csávó, annyira jó a fickó, hogy így, ha egyben mutatna meg, elájulnám.
0: Igen, annyira jó lenne. Pista az anyagbeszerzésről. Az anyagbeszerzés annyira jó. Érted? És ez kialakult, hogy nem megmutatjuk, hogy gyerekek, ő itt az új párom, örültök, nem örültök, ez van, hanem kezeket, lábakat, 2 kávéscsészét, 2 kanalat, 2 tányért mutatunk be a követőinknek, és így szoftlancsoljuk a párunkat.
1: És mi a következő? Majd megmutatod a 2 kávéscsészét.
0: Utána lefotózod szarás közben.
1: Meddig lógatod be Gézát?
0: Hát ezt már nem mondja meg a közösségi média, csak a cikk arról szólt, hogy milyen újdonságokat hoz nekünk a közösségi média, és ez például egy új társadalmi jelenség, hogy a bemutatás sem olyan már, hogy bemutatom, hanem átalakította a social media, és azt mondja, hogy részletekben mutatják be az emberek az új párjukat.
2: Először egy boka.
0: Igen, egy boka.
2: Egy csukló.
0: Jó, tessék, mondjuk tételezzük fel. Ki hogy mutatja? Mit
2: elmondom teszem neked, hogy ez azért van, mert igen? Így ezzel egy hazugságot építenek fel.
0: Mi a hazugság? Nem mered?
1: Hogy Géza szép.
0: Nem.
1: Szép, de aztán kiderül, hogy nem.
0: Jó, aztán kiderül,
2: hogy Géza nem létezik.
0: Igen, Gézának foga nincs, olyan ronda, mint a bűn.
2: Nem, az van, hogy a Star Wars.
0: Szeretem, hogy ilyen szertágazó vagy, hogy jön ide a Star Wars.
2: Csak kövesd az elmémet, gyere velem, Balázs. Szerintem a Star Wars, ráírják a nevedet a kis papírpoharad, és akkor kiadja neked a helyes ott dolgozó Zoltán a poharadat, te gyorsan lefotózol a kezét, és aztán kirakod, mint a párkapcsolatban lenni. Ez szerintem a meleg ágya a hazugságoknak, vetítéseknek, féltékenyítevésnek.
0: Igen? Tessék, mi a leginkább jó szoflancs kép? Te most egy szoflancsos helyzetben vagy, mit teszel ki, amiből azt érzed, hogy van párod? Papucsot? Még egy törölköző? Dupla szappan? 2 darab fogkefe? Elhasznált búdi papír? Mivel szoftlancsolsz? Tessék.
2: Van a kanapétől, és akkor a kanapének a húzata elváltozik, hogy attól függ, hogy milyen ruhában ülsz rá, vagy kiül rá, és én azt tenném fel, hogy a combok és 2 here.
0: Nekem jó. Kicsit hard lunch-ba vagy ezzel
2: jó, a helyemat. Jó, okay. De ez már mi lenne, de bocska van.
0: Oké? Okay. Azt mondják, valaki azt, hogy kiraknap ide a parókáját.
1: A szívgyógyszerét,
0: és a parókáját, hogy nyúlálj! Igen,
2: ez nem az enyém. Az éjszak, hogy a Pepi, csak így finoman így adobba.
0: Van egy kis Pepi, de
2: ez
0: a paróka és egy éjjeli szekrény, ez elárulja, hogy...
2: Ez egy bársony lancs.
0: Igen, bársony lancshoz hozol egy parókát. Jó, tetszik, paróka, nem rossz ötlet. Oké, mit lehet még kitenni, ami soft lancs?
1: Bepárásodott autószélvédő a 2 lábnyommal.
0: Aha, ez is mutat valamit. Mondják, ez már erősebb, mint a soft lancs, mert itt már az előre haladott állapotban vagytok.
1: Hát mire vagy büszke?
0: Azt szerintem funky.
2: De nem szerint, hogy elgázoltál valakit.
1: Mert
2: már kapcsolat volt, hogy behajtottam a gyömrői strandra.
0: Ütöttem valakit, és föltenyelett a szélvédőmre. Elfogy a WC-papír, és benyújtja az ujjat. Tessék, soft lunch.
2: Jó, jön akkor, hogyha a spájzajtó, spájzajtó alatt átszűrődő fény, és előtte 2 lábnyom. Hátul meg a világ, és ott áll valaki a spájzajtó alatt, egy ilyen csíkban. És aláírom, hogy my love, hashtag.
0: My love, hashtag new life.
2: Eternity. És alatt egy Britney Spears szám.
0: Eternity. És ott áll, mint egy ilyen szatír.
2: Igen,
0: nem?
2: Igen.
0: Jó. Műfogsor ragasztót raknak még ki sokan.
1: Aranyérkenőcs.
0: Vérnyomás csökkentő az éjjeli szekrényre. Az is mutatja, hogy szoftlancsolsz. Tehát valaki már ott alszik melletted.
2: Vagy figyelj, nagyon találtam ki. 2 kreatinos pohár egymás mellett.
0: Igen.
2: És de az egyikén van egy szőrszál.
0: Hullik a szőre? Kopaszolni? Tehát kés kreatinos pohár?
2: 2 kreatinos
0: tehát egy testépítő nővel jöttél össze?
2: Vagy.
0: Aki hullik a szőre, mert annyi tesztoszteront szant, igen. Jó?
2: És akkor mi van? Nagyon gyengéd velem. Nekem csak ez számít.
0: Igen, igaz, hogy bajsza van. 64-es a bicepsze. Erikának hívják. Nyomja a növét, mint az állat. Összeagódott
2: a ciklusunk.
0: Oké, felhajtott WC-deszka, nő vagy, szoftlancsolsz, kiraksz egy felhajtott WC-deszkát, szoftlancsoltál?
1: Jelzi, hogy férfi volt a háznál.
0: Férfi karórás rózsacsokor, amit éppen nyújt át.

0: egy kéz.
1: Hát ez annyira sablonos.
0: Retróról jött, nem baj, szeretjük. Férfi karórás rózsacsokor, amit éppen nyújt át egy kéz. Ez nagyon sablonos, meg ez nagyon egyértelművé teszi, hogy nő vagy, kapsz egy férfitől egy rózsacsokrot.
1: Itt a meg a hurka, a töltő, mindenki tudná, hogy összejöttek velem. Érted?
0: Igen. Igen, az is teljesen jó megoldás, igen. Aztán mit lehetne még? Mi fürdőszobában vannak jó szoflancs jelenetek, nem?
2: Abszolút.
0: Ott azért meg
1: hát ott
0: tudod,
1: a két fogkefe.
0: A fogkefe is például egy szoflancs jelenet.
2: Ledobott húgyos alsónadrág.
0: De az a nagyszoba közepén.
2: Nem, a fürdőszobában.
1: Nem visszük ki.
2: Én azért ott hagyva. Te ott állsz, fotózol a lábaidat, mert a lábakat mindenhol le kell fotózni, ez a szabály.
0: Igen?
2: Tehát tengerparton, fürdőszoba, kövön.
0: Ja, de várjad, akkor ezek szépen. Női lábak, oké?
2: A te női lábaid, vannak reggel, ugye ez reggeli lábak.
0: Igen?
2: És akkor reggeli fényekkel, és akkor mellette egy ilyen összegyűjtő alsógatja,
0: hogy ott van a pasi.
2: Igen.
0: Aha. Vagy szerintem soft lunch.
2: Tettél valamit, amit nem akartam, pasi, de
0: igen.
2: Most már mindegy.
0: De megtetted igen. neki. És akkor ennek tulajdonképpen a pszichológiája az, hogy utána, ha esetleg a pali eltűnik az életedből, vagy a nő, akkor se égsz be vele, mert nem mutattad még meg. Ha milyen bizonytalanok lettünk így a közösségi térben, hogy azt sem merjük mondani, hogy itt van, hanem megmutatjuk a kezét. Nincs nagy rizikó benne. Nem? Eltűnik, jaj, nem jön össze, nem fogják számon kérni, hogy hol van az új szerelem, mert eltűnt.
2: Én is csinálják, ez az, amikor valaki vezet, és akkor fogja a másik a kezét oldalról, tudod.
0: Azt is szokla, úgyis van szokla, így van.
2: Igen, és akkor...
0: És középen a konzolnál összeér a két kéz, így van.
2: Ahelyett, hogy fognál rendesen a kormányt, ahogy kell két kézzel.
0: Nagyon jó kérdés, monokli. Én ezt is nagyon
1: szeretem. Bántalmazó, de legalább kapcsolat.
0: Igen, bántalmazó,
1: sajnos,
0: egy kicsit delegálban. Csak egy
2: féltékenyek vagytok.
1: Férfiak írják, hogy fölraknám a lepatkázott felnémet.
0: Lepatkázott felném, nagyon jó. De akkor már kölcsön adtad neki a kocsit, mert
1: az
0: elvitte,
1: már
0: és lepatkázod a izjen. Aha, az is nagyon jó. Aha. Előszobában egy kis 37-es tipegő, mellett egy kitaposott 47-es bakancs. Tehát az a női
2: rendőrségben vagyok nálatok.
0: Igen, női a bakancs,
2: igen?
0: Vagy női a cipő, és lerak egy bakancsot mellé. Uh-huh. Ugye? Tehát onnan mutatja, hogy ott van egy pasi.
2: Ez azt jelenti, hogy végre átjött a kőműves. Aki már évek óta várta.
0: Igen, már nagyon várta.
2: Jaj, de felvágós vagy, Kati! Érdekes, igen.
0: Igen. Mai kapcsolat, először egy kéz, aztán tarkó, fél év múlva arc, mire teljesen megmutatod, már szakítottatok. Milyen igaz egyébként, nem? Tényleg mennyire így van.
2: Ja, meg kell egy tengerparti kép, ahogy a lábaitok egymásra fonódnak, így a lábaitokat összerakjátok.
0: Az is egy nagyon tipikus soft lunch kép.
2: Igen.
0: Hogy a tengerpart, nyaralunk, és akkor a lábaink összefonódnak.
2: Meg a faszig úgy szokták szoftlancsolni az asszonykákat, hogy hátulról egy sziluett, meg tavernákban tudod, hogy félig hátra néz. Gyere már, Pista!
0: Pista, már azt a nyomban kirosz. Félpanzion vagyunk a szállodában, és tudsz enni.
2: Igen, az a legkeményebb, hogy ezt mindenki megcsinálja. Meg van ez a maldívos, tudjátok, amikor valaki beszalad a szobába, és végigszalad a szobáján, és akkor beleugrik a medencébe.
0: Igen. Ezek tök jó videók.
2: Igen,
0: beszalad a resortba, beugrik a medencébe, és
2: igen. Aha. Ilyeneket lehet csinálni, úgyhogy mindent arc nélkül.
0: Benzinautóba dízeles tankolás, nekünk férfiaknak soft lunch, nem? Tehát az
1: de
0: nem mutatja egyből.
1: Maga a bizalom, odaadtad a kocsit, megtankolja.
0: Igen, frontin, meg kihullott hajfotó. Szerintem... Jézus úristen, milyen tapasztalatok vannak itt? Frontin, meg kihullott hajfotó. Na gyerekek, örülök, hogy mi Zsüli is akar valamit mondani.
3: Üdvözszobából való kiszorulás. Férfiak.
1: De hogy csak állsz, igen, a fürdőszoba.
2: Hát ez Balázs nem csak egy sima szorulás.
0: Nem csak egy sima fél kiló csia mag után, amikor üvöltök.
4: Tele van vissza!
0: Igen.
4: Ennek az ötlete volt a csia mag. Megint túltoltam.
0: Jó, a gyerekek, örülök, hogy megismertettelek ezzel benneteket.
2: Vagy lehet még egy proszekó mellett egy kőbányai.
0: Igen, de várj, te vagy a nő, és berakják melléd a kőbányai.
2: Igen. Férfi jött a ház.
0: Férfi van a ház. Szóval ez a soft lunch, gyerekek.
2: Jó, úgyhogy... Tudjuk már meg, hogy mi volt a Ferinél a soft lunch, hogy mikor adták ki Békára egy képet a MyVip profilodra, hogy az Ivivel mikor tegelted be.
0: Amikor a Feri ismerkedett, dagerotípiek voltak. Az a fényképnek az előszobája.
1: Minden nap volt, hogy elmentünk fotózni kicsit.
2: De Miller az ott van, neked egy
1: persze.
0: Igen.
2: A bazilik előtt leszkecseltek titeket.
0: Igen. Az ismerkedésük fotóján a csávó még rongyot tett a fejére, úgy csinálta a fotót.
1: És 3 hétig tartott az előhívás.
0: 3 hét múlva kaptál a képet, nem tudott soft lunch-olni, még nem volt közösségi média.
2: 3 hétig ezzel faragták a keretet hozzá, hogy meglegyen.
1: Szépek legyünk.
0: Jaj, nagyon szeretem azért, hogy mennyi minden őrületet hoz a közösségi média, azért egészen elképesztő. Hogy milyen bizonytalanok lettünk.
2: Hogy mennyire... csináltátok amúgy? Mi volt a bejelentés?
0: Nem volt még.
1: Ő az.
0: Szerintem 2004-5 környékén.
2: Mi megláttak téged a Hami Gogó előtt valaki, és a közök megírták.
0: Újpesti Gogó, ami előtt nagyon sokszor lefotóztak. Hát ugye most 2000-es éveket írunk, se Facebook, se Instagram, még nekem még a Benny születésénél se volt iPhone-om, és nincs róla fotó. Tehát sima Nokiával nyomtad, nem hogy soft launcholjál.
2: A soft launch csak egy csengő hang volt.
0: Akkor... Igen, polifonikus csengő hang a TVR7-ből, érted? Tehát nem volt még közösségi média. MyVip volt, iVip, talán iVip volt.
2: De akkor be kellett jelentenetek akkor a sajtónak?
0: Nem jelentetted be.
2: Rákóczi Ferenc ezennel felvállalom.
0: Szerintem nem volt ilyen bejelentés. Hogy akkor most mi kiállunk. Van, aki így csinálta nyilván a 2000-es években, és akkor most új párom van, és akkor a Story magazinban lenyilatkozott, de hogy azért az így nem volt nagyon jellemző.
2: De közben láttak valahol, lefotóztak, és akkor azt megírták, hogy ők együtt voltak, tehát valószínűleg együtt
0: hallgat. Szerintem inkább igen, így, igen. Így. Ez volt a menete. Hát soft launcholni semmiképpen nem soft launcholtam.
1: Nem volt hol.
0: Nem volt hol.
2: Ez a hardcore launch volt akkor.
1: De azok még lenne... kemény idők voltak kicsim.
0: Igen, de ha lenne, se csinálnám, tehát annyira kellemetlen, nem? Tehát ez kicsi, ezért ez való, egy kicsit nagyon bizonytalannak kell lenni.
2: Hadd mutassam be nektek, Pistát.
0: Kiraksz egy kezet, egy lába, az egész olyan béna, nem? Tehát, hogy annyira bizonytalan vagy, hogy nem akarod megmutatni, vagy...
1: Nem, kirak, mondom, ki, ez van
0: hogy
1: benne,
0: a szakítasz,
1: hogy...
0: akkor utána ne kérje számon az Öcsi meg a Józsi, hogy most akkor hol van az a pasi mellőled?
1: Vagy... Elhúzod, hát nem érted. Izgalmassá teszed azoknak, akik téged néznek a interneten.
0: Aha.
1: Ennyi.
5: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9.990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
4: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
11: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak.
12: 40, 50, 60, 70, 80.
11: Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek, ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
13: Megnyílt 60 legújabb autószalonja. Készen áll egy új Fiatra. Akkor irány a Prémium Autóház Kft. 60-ban. Megnyitott a Fiat 60 új autószalonja, ahol nyitási kedvezmények és őszi akciók várják. Most érdemes váltani. Prémium Autóház Kft. 60. Az új autók új otthona. prémiumautóház.hu.
0: Hallgassa minden nap Ferenc Norbertet a 101.3 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
14: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kis Mártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka

0: napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
2: Ahol!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50. Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy. Az 50.

Györke Attila vagyok. Az őszi 22-23 fokos maximumokhoz itt vannak Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei még teljes mértékben nyárfeelingben. A sereghajtóink is kiváló zenék. 50. volt ugye

szőke, annyira jó a zenéje. Egy ázsiai kolléga volt, aki nyomta ezt a szőkerős beszólást, abszolút nem a PC jegyében, nem mostanában volt. Manapság a szőkerők ezért

0: a 40. helyen, Do It Again, 39. Cyril-től, a Stumble Again.
1: Rádió egy top 50, a 38.
0: A friss favoritok közül Tame Impalától a Dracula. Hát micsoda füle van az embereknek, a rajongók közül sokan észrevették, hogy az egész zene hangulata és bizonyos szinti futamai nagyon hasonlítanak egy ősrégi klasszikusra, Steve Montitól az Only You című dalra. Jöttek is olyan kommentek, amelyek azt mondták, hogy konkrét mintát, szempelet is felhasználtak a dalban, de aztán még White Phillip szakértők ezt cáfolták. De simán

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen a Top 50-ben. Az újdonságok közül Blondish és a Lovers on the Dance Floor a folytatásban a 33. helyen. Igazi nyárvégi klubhimnusz, ami így ősszel is visszahozza mindenkinek az idei nyár emlékeit. És közöttük ott van az is, amikor Blondish zenélt nekünk élőben itt a stúdióban. A Rádió Egyen 33. tőle az újdonsága Lovers on the Dance Floor.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és ez is egy nagy kedvencünk a klubokból, ami most indul. Idén nyáron nagyot ment Robin Schulztól, Barstól a Better Times. A dal, ami üzenet azoknak, akik rossz paszban vannak. A refrén mögött konkrétan az a gondolat áll, hogy ha összeomlik körülöttünk minden, akkor is lesz valaki, akit felhívhatunk. Úgyhogy a dal hangulata egyszerre kicsit melankolikus a szövege miatt, de felemelő is a dallamvilága miatt. Robin Schulz, Barbs, Better Times, Rádió 1-es újdonság, 30.

0: that's a lottery. És a Top 50 28. helyezettjével azonnal indítom az újabb zenei órát. Ed Sheeran, Azizam.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Anya, arra gondoltam, rendel...
8: Rendet raksz a szobádban.
7: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
8: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteit. Őszre is.
9: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
10: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak.
12: 40, 50, 60, 70, 80.
11: Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
13: Olyan éhes vagyok. Rendeljünk valamit?
14: Nézzük meg a pizzákat.
13: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
14: Intézem, a vacsora megrendelve.
13: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
15: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
16: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
15: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
16: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
15: Te megnézed?
16: Hát...
15: Legalább szép lett?
16: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
15: Csukott szemmel.
16: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
17: Nem jöttek. Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac.radioeger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
0: Hallgassa minden nap Ferenc Norbertet a 101.3 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
17: Eger legfontosabb helyi hírei, radioeger.hu.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 17 óráig

0: végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
0: Rádió 1.
2: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió 1.
2: A 28.
3: Ez

0: egy top 50. A 25.
1: A Repeated az újdonság két megasztártól, a DJ király Martin Garrix-től és az angol pop pápájától, Ed Sheerantől. Óriási barátok ők, már nagyon régóta dolgoztak ezen a dalon, 2014-ben indult el a közös munka, ráadásul 2015-ben Garrix le is játszotta az egyik fesztiválon, a közönség teljesen ráharapott. Hogy miért nem jelent meg akkor, el nem tudom képzelni, a rajongók éveken keresztül vadászták, különböző bootlegek és kiszivárgott verziók terjedtek róla, szándékosan csinálták ebben, teljesen biztos vagyok, húzták a fanok idegeit. A megjelenés éve tehát 2026, pár hónapja mindenki pörgetheti Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, 25.

0: itt a Rádió 1-en.
1: Ez a Top 50, ahol Martin Garrix és Ed Sheeran újdonságát a Fastboy követte a 24. helyen. Good Life!

0: 22. Joe Corey, Be Alright. Lady Gaga az Abrakadabra a 21. helyen szólt, és akkor felpörgünk most, Angliából érkezik most egy izgalmas DJ duó, Dan és Nikos, azaz a Swish Disco. Többször is bizonyították már, hogy a kreatív mashupok, a közösségi média ereje elvezethet a világ legnagyobb színpadaig. Ebben a dalban ráadásul olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint Rehab vagy éppen Samfeld. 2026 nyara többek között ettől a zenétől volt hangos a klubokban. Sleep Tonight, a Rádió Egy Top 50-ben a 20.
1: Hey, what's up? This is Samfeld.
2: Hey guys, we are Switch Disco and you're

Regán Lilitől. Na, az ilyen dalok miatt lehetünk nagyon büszkék a Rádió 1-es lemezolvasókra. Szuper jó dalokat gyártanak. Ez a dal is természetesen itt a stúdióban mutatkozott be. A Hilmi ezen a héten 20-ból lett 16.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kispapucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1.
4: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió E! Rádió E! Top 50. A

0: 2018 óta vannak már slágerlistás dalai. A Golden Summer már majdnem a top 10-ben, ezen a héten a 13.
1: Hey Hungary, it's Loy
2: and David Quinches
1: and this is

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Hétfőn folytatódik a Rádió 1 konténerjáték Balázséknál, de személyesen is osztok majd kulcsot, ahogy a múlt héten. Hétfőn 10-től találkozunk Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejáratánál. Na de vissza a Top 50-hez, vissza a visszaszámláláshoz. 13. helyen szólt nemrég Loitól, David Puentes-től a Golden Summer az újdonság, amit a 12. helyen Tóth Abigail és Accent követ. Ez a Sugar Daddy.

Hypatontól, Norma Jean Martintól az Out of My Head a 9. helyen. 8. a Die Die. Gyerünk, meghallgatjuk együtt Shakira vadonatúj dalát. Egy olasz kifejezés alapján a Die Die jelentése. Gyerünk, gyerünk, hajrá! Ezzel buzdítanak valakit, hogy adjon bele mindent, hogy ne adja fel és hozza ki magából a maximumot. Hát nem sokára itt a Top 50-ben is eléri a maximumot. Egyelőre még a 8. helyen szól a Die Die.

negyedik Sam Felt és a Heart Like Mine. Kamrat, Be Mine a dobogón a harmadik helyen.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai slágermeccs. A Top 50 után egy gyors közlekedési információ. Regitől jött az üzenet az M6-oson az új terelésről Pécs felé, ugye a 142-es kilométernél a Bonyhád csomópontnál. Itt a külső sáv és a leálló sáv, de a gyorsító sáv is zárva. Felhajtani viszont lehet az autópályára, de körültekintően. Bárkinek bármilyen híre van, még szóljon, SMS, telefon, Viber, 20-as, 311-111, jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Ezután a Shawn Mendes dal után indítjuk a Daily Mixet, úgyhogy csak Györke Attila lép le, az igazi mai slágerek itt maradnak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konténer.

0: nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió egy konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtusfürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfió darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
10: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
11: Nézzük meg a pizzákat!
10: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
11: Intézem, a vacsora megrendelve.
10: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
12: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
13: Szia Peti! Hogy nem jöttél tegnap a Zenekar koncertre?
14: Most voltak Egerben. Nem is tudtam. Nem hiszem el, hogy lemaradtam.
13: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió 1-en. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
14: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
13: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak. Biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió 1-en.
15: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Szeptember közepéig dönthetnek a szülők a védőoltásról, ítéletet hozott a járási ügyészség. Szeptember 15-ig nyilatkozhatnak a 7. osztályosok szülei az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről. A vírus közvetlen kontaktussal terjedt súlyos daganatos betegségeket okozhat a vakcinával kapcsolatban, azonban továbbra is számos tévhit és kétség kering az interneten. A Májva Virág Alapítvány idén is oltási kampányon keresztül segít a szülőknek, hogy hiteles tájékoztatáshoz jussanak a döntés előtt. Erről számoltak be a TV Eger riportjában. A büntető törvénykönyv szerint információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásnak minősül, ha valaki hamisított vagy jogosulatlanul megszerzett elektronikus készpénzhelyettesítő fizetési eszköz, például bankkártya felhasználásával okoz kárt. Az egri járási ügyészség vádirata szerint egy testvérpár fiútagja tavaly februárban Egerben a Bazilika lépcsőjén találta meg a sértett bankkártyáját, amit előzőleg ismeretlen tettes tulajdonított el a sértettől egy Eger közeli fürdőben. A lány testvér még azon a napon 10-szer is vásárolt a kártyával, különböző egri dohányboltokban, amivel összesen több mint 25 ezer forint kárt okozott. A vádhatóság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásbüntette miatt próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt a büntetett előéletű vádlottakkal szemben. Még itt címmel nyílt meg Valóci Major Katalin, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művész tanárának kiállítása. A vásznakon absztrakt formákban köszön vissza a képzőművész a természet, vagy éppen a színek által inspirált belső világa. A tárlat szeptember 27-ig a Bartakovics Béla Közösségi Házban tekinthető meg, olvasható a tvjeger.hu weboldalon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mix

Szalik Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy csodaszép napot kívánok mindenkinek, hát nem is lehetne szebb, hiszen itt a hétvége, szeptember 12-e van, és bizony szombat, két nap pihenés, aminek már el is telt az elsőből a fele, de még itt van nekünk egy nagyon jó kis szombat délután, a mikrofonnál Ferenc Norbert, egészen délután kettőig hozom az igazi mai slágereket is, illetve nagyon sok program érkezik, hétvégi programok, mai, holnapi programok, úgyhogy ezzel várok mindenkit, nagyon remélem, hogy a pihenés és a kikapcsolódás lesz a mai napon is a főszerepben. Na és akkor vágjunk is bele! Alex Warren slágere érkezik itt a Rádió 1-en, az Ordinary!

Szalit Ronádi, egy csak igazi mai sláger, mert egy jó híreim vannak az utakról, ez annak köszönhető, hogy hétvége van, nincsen akkor a csúcsforgalom, jó ütemben lehet autózni mindenhol, de azért az úton folyó munkálatok ilyenkor is tartják magukat, úgyhogy nem megszokásból közlekedjenek, lezárások vannak a Vörösmarty Mihály utcánál, a Mátyás Király úton is, terelések, félpályás útlezárás, úgyhogy oda kell figyelni, vezessenek óvatosan és tartsák be a megengedett sebességhatárokat, mert egy trafipax van az Ipari Parknál, a Kistályai úton Bálintnak nagyon szépen köszönöm, ő írt nekem, a Facebookon keresztül jelezte, úgyhogy a következő igazi mai sláger akkor neki is jön, illetve minden úton lévőnek, Lady Gagától szól a Bloody Mary.

Szalik Rádió, egy Csakig az imai slágermegy. Hát véget ért a héten a szeptemberi kánikula. Csütörtökön érkezett az a hideg front, ami jó pár fokkal visszahűtötte a levegőt. Ma sem lesznek már 30 fok feletti értékek. Jó, ha 20 fokot elérjük, holnap egy picit melegebb lesz, majd 22 fokig melegszik a hőmérséklet, és jövő héten meg akár 25 fokot is mérhetünk. Hát azért ez sem az az időszak, amit megszokhattunk már, de hát ugye szeptembernek a közepében járunk már jövő héten, úgyhogy szerintem ilyenkor már normális, hogy egy picit visszavesz az időjárás. Is, és elindul az őszi fordulat, hát erre kell felkészülni. Csapadékra még lehet készülni a nap második felében, de csak elszórtan jósolják ezt ide Egerre és a környékre a meteorológusok, legközelebb meg majd csak jövő hét csütörtöktől, úgyhogy a jövő hét eleje az úgy néz ki, hogy borongós lesz, de esni nem fog az eső. A folytatásban viszont jön egy igazi mai sláger, ettől jobb lesz a kedvünk is. Tóth Abigail és Exxon közöse szól, itt a nagy kedvenc, a Sugar Daddy.

0: mi.
1: Szalik Rom Rádió, egy Csaki Gazimo és Láger, egy kinek lehet ma boldog névnapot kívánni? Hát a Máriáknak, Isten éltesse a Máriákat, egy héber, görög, latin eredetű név, és egy olyan személyiség, akinek fontos, hogy másoknak segíthessen, illetve mindenkit megértsen maga körül, de túl könnyen és túlságosan is belefolyhat mások problémáiba. Nagyon fontos neki a család és az otthon, itt tud igazán kiteljesedni, és az a célja, hogy megtartsa a harmóniát és az egyensúlyt. Na hát Isten éltesse akkor a hölgyeket, boldog névnapot kívánunk a Máriáknak, Martin Garrix slágerével érkezik a Butterflies.

0: Szállítronádi UE, csak igazi mai sláger megy. Jönnek a friss hírek, most Szabó Gábor hozza el a hír összefoglalóját, úgyhogy ő vár mindenkit a folytatásban, aztán meg én is jövök vissza a mikrofonhoz, mert megígértem úgy, hogy elhozom majd a mai, illetve a holnapi kikapcsolódási ajánlatokat Egerből és a környékről. Na meg a jó zenéket is, itt lesz velünk a következő órában elsőként a Purple Disco Machine és a Hertz közöse. Wonderful Life. Ezzel folytatjuk nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Gyermekek a szülőben. A szülőmunkával is megismerkedtek az élményszület alkalmával. Gyerekszivajtó volt, hangozott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szülőbirtoka. A héten a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola negyedikesei vettek részt a már hagyományá vált élményszületen. Molnár Ádám a kísérleti szülőültetvény és borászat birtokigazgatója elmondta, hogy már régóta megrendezik az élményszületet, melynek során a legkisebbeknek mutatják meg a szüretelés élményét. Szoboszlai Zoltán az egyetem szülőbirtokának munkatársa elmondta, fontosnak tartják, hogy a szülészet hagyományát a kisebbekkel is megismertessék. Olvasható a heol.hu weboldalon. A büntető törvénykönyv rendelkezése szerint, aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követel, a büntetés 3 évig terjedő szabadságvesztés, ha kisebb értékre elkövetett lopás dolog elleni erőszakkal követik el, azaz 50 ezer és 500 ezer forint közötti akár. Dr. Kenézi Diana sajtószóvivő ügyész tájékoztatása szerint a vádlott 2025. augusztusában a délutáni órákban ment be egy egerszalóki lakatlan ingatlan udvarára, majd a nyitott melléképület műanyag ablakát tokkal együtt kifeszített és elvitte. Ez közel 100 ezer forint értékű volt. Az egri járás ügyészség kisebb értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás büntette miatt próbaidőre felfüggesztett, szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt a büntetett előletű vádlottal szemben. A járás ügyészség vádirata arra is kiterjedt, hogy a bíróság rendeljen el vagyonelkobzást a vádlottal szemben az ablak értékének erejéig. Nagy Ernő festőművészről tart kerekasztalt beszélgetést a Dobó István Vármúzeum szeptember 23-án a Cifer Sándor galériában. Erről a TV Eger számol be riportjában. Az eseményre várják a műkedvelőket is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most. Magyarország leghosszabb zenei órája Ferenc Norberttel. Csak igazi, mai slágermegy. 101.3 Rádió.

Szabik Rung Rádió, egy csaki gazimai sláger megy. Szép délutánt és jó pihenést kívánok mindenkinek. Hello Eger, itt vagyok még ebben az órában a mikrofonnál. És ha már így alakult, akkor töltsük boldogan ezt a szűk 60 percet. Meg is nézzük azt, hogy milyen programok kínálkoznak a városban és a környéken, hiszen ha hétvége, akkor pihenés, kikapcsolódás, lazulgatás, amihez kellenek a jobbnál jobb igazimai slágerek. Na hát ezt is garantálom, hogy ebben az órában is itt lesznek az igazimai slágerek, a pörgőzenék. Shawn Mendes, Kato, Loi, Corley Ray Jepsen, St. John slágere is felcsendül majd. A folytatásban pedig Eva Max és Ellen Walker közösével kívánok mindenkinek szép szombat délutánt. Itt az Alone!

Szalikron Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy hihetetlen mennyi programajánlat lesz már a mai napon is. Este 8 órától Pogány induló koncert a Broadway Monkey-ban, aztán Vad Piknik, családi vad gasztronómiai fesztivál tartanak Balaton községben. Ez egy egész napos program, itt nálunk a városban, meg a Szépasszony völgyben Szüret, szüreti alkotóműhely, kisállatsimogató, kézműves vásár, és 2 órakor, tehát nem sokára kezdődik majd a szüreti felvonulás is a Szépasszony völgyben. Az Agria Parkban egy kiállítás nyílik a mai napon, méghozzá a Selection válogatás kiállítás október 8-áig. Tart már az Eger Marathon Challenge az Érsekkertben, illetve a Rippel testvérek is városunkban látogatnak. Ma este 6 óráig már tart az interaktív artista kaland park a Dobótéren, csak tiszta forrásból a Calvin házban nyilvános kórustábor és koncert. Pandora, a 15. Egri Stúdió Színházi Táncfesztiválon láthatják majd ezt a táncelőadást 19 órától, és a Bohemian Betyárs pedig a Szépasszony völgyben lép majd fel ma este 7:30-tól. Remélem, hogy mindent elmondtam, hát lesz miből válogatni. Jó szórakozást a mai programokhoz, meg Shawn Mendes slágeréhez is, érkezik a Treat You Better.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Szalikron Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy holnapra is jön 4 programajánlatom a Gárdonyi Géza Színházban. Délelőtt 11 órától láthatnak majd egy báb színházi előadást, a Tündér Hintát. Görög Táncház lesz a Dobótéren holnap délután 4 órától, és az újabb táncelőadás a 15. Egri Stúdió Színházi Táncfesztiválon, a Salem, ez 17 órakor kezdődik a Gárdonyi Géza Színházban, és lesz itt még egy előadás majd este 8 órától, Lőrinc Zsigmond Barbárok összművészeti színházi előadását láthatják majd. Na, hát holnap is lehet miből válogatni, nagyon jó szórakozást kívánok a holnapi programokhoz, meg Martin Garrix slágeréhez, szól tőle a nagy kedvenc, az Animals.

Szállíts Rádió, egy Csaki Gazimai sláger, mely további szép délutánt kívánok mindenkinek, és nagyon jó pihenést. Kis Márti érkezik a mikrofonhoz, vele rádiózhatnak kora estig, velem pedig majd holnap, azaz a hétvége második napján vasárnap találkozhatnak újra, a szokott időben, pontban déli 12-kor jövök. Jó pihenést, kellemes kikapcsolódást a folytatásra, és Calvin Harris dalával kívánok mindenkinek, itt a My Way, Hello Again!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, arra gondoltam, rendel...
2: Rendet raksz a szobádban.
1: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
2: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
3: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
0: Reklámot hallottak.
6: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Megnyílt 60 legújabb autószalonja. Kényelem, stílus, Citroën. A Premium Autóház Kft. Új Citroën márka kereskedése megnyílt 60-ban. Nyitási kedvezményekkel és őszi ajánlatokkal várjuk. Látogasson el hozzánk még ma. Premium Autóház Kft. 60. Az új autók új otthona. Premiumautóház.hu.
8: Szia, Kati! Hogy megy a szépségszalonod? Megnyitottál már?
9: Ne is mondd, Zsuzsikám, szörnyen. Még te sem tudod, hogy nyitva vagyunk? Pedig felraktam a Facebookra.
8: Tényleg? Nem láttam. Pedig én sokat görgetem a hírfolyamot.
9: Neked meg hogy megy az étterem?
8: Szuperül! Egyre többen jönnek. Nagyon jól sikerült a Rádió 1-es reklámunk.
9: De jó, örülök neked. Kár, hogy én nem értek ehhez.
8: Én sem. Mindent megcsináltak helyettem. Megírták a szöveget, elkészítették a reklámot, még arra is tettek javaslatot, hogy mikor szóljon a rádióban. Képzeld, még reggelente Balázsék műsorában is sokan hallják.
9: Igen, nagyon szuper lett a reklámod. Én is gyakran hallom, amikor viszem a gyerekeket iskolába.
10: Zsuzsi okosan költötte el a pénzét. Legyél te is olyan, mint Zsuzsi. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
6: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
11: This is the World is Mine Radio Show.
6: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kis Mártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnap.

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például Lói és a Golden Summer. Hát a nyártól nagyon úgy néz ki, hogy elköszönhetünk, de a Vénasszonyok nyarának még nem kell búcsút inteni, sőt, csak most kezdődik, az ugye jellemzően szeptember közepétől október első feléig tart, amikor még ilyen visszatérő, kellemesen meleg napos időszak van, na de a hőkupoláktól és a nagy forróságtól 2026-ban elköszönhettünk. Lói, Golden Summer, a David Puente ezzel közös dala szól már is a Rádió 1-en.
1: Hey Hungary, it's Lói.
2: And David Puentes.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer, on Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Megvannak azok a sztorik, amikor valaki befut, nagyon híres lesz, aztán előkerülnek a múltjából ilyen kis anekdoták, hogy nem tartották elég tehetségesnek. Hát például a Dua Lipát nem tartották elég szépnek, hogy modellkedjen. Meg nem vették be a suli kórusba, mert hogy nem elég jó hangja. És akit most hozok, Shakira, vele is valami hasonló történt, azt mondták, hogy túlságosan kecske-szerű hangja. Ezt mondta neki a kórusvezető. Bizony, Shakira Isabel Mebalak Ripoll. Kérem, távozzon a teremből, maga úgy hangzik, mint egy kecske. Semmi gond, leléptem, így volt fel, gondolom, Shakira, bár picit gondolom azért megsértődött. Jó lesz majd ez a hang, 4 Grammy díjra, 15 Latin Grammy-re, és megnyitom majd az utat, a piacot a többi latin-amerikai sztárnak is. Azért megnéztem volna annak a kórusvezetőnek az arcát, amikor felismerte először a tévében Shakirát. Burna Boy-jal közös dala.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, úgy látom, meg úgy hallom, hogy csörgünk. Hello!
1: Tibi vagyok, a játékot szeretem újra jelentkezni.
0: Tibi, nagyon korán érkeztél a játékba, ami legközelebb hétfő reggel lesz majd. De, szerint, de érzem benned a cheat, érzem benned, hogy megvan benned a konténerfaktor, ha létezik ilyen. Azt tudod, hogy az Attissal is lehet majd összefutni teljesen spontán véletlenül Budapesten. Mondom, hogy hol? 10 órakor, hétfőn délelőtt 10 órakor Budapesten a 8. kerületi Corvin Plaza főbejáratánál.
1: Oké, köszönöm.
0: Mit csinálsz egyébként? Mivel telik a hétvége?
1: Megyünk a szüleimhez, édesapámnak 80. születésnapja van, és neki a torták.
0: Hát Isten éltesse, sokáig erőt, egészséget.
1: És pihenés lesz még majd.
0: Annak van most itt az ideje, meg a vidámságnak, te is egy vidám fickó vagy, úgyhogy Alex Kenji dalát neked is küldöm.
1: Hát jó, szépen.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
6: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőt!

0: Héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a rádiójegyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és sokak fejében ott motoszkál a kérdés, hogy mikor lesz legközelebb Rádió Egy konténer játék. Úgyhogy gyorsan összefoglalom. Hétköznap vannak a játékok, Rádió Egyesek, Balázséknál is, napközben Atisnál, este Juhász Gergőnél. Úgyhogy pörög tovább a nagy kulcsvadászat. Azt tudom, hogy a konténerben van többek közt egy új Cupra Ravel elektromos személyautó, 4 fő részére szóló családi pihenés, 7 éjszaka szállással, félpanziós ellátással a Kolping Family Resortban, és egy 1 millió forint értékű Bosch Professional elektromos szerszámgép csomag. Ezekről már biztosan tudjuk, hogy ott vannak a konténerben, szóval játék hétköznap napközben itt a Rádió Egyen.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
2: Ez a Rádió.

0: Előtte mindent megmutatok, amit a Rádió egy konténer játékról feltétlenül tudni kell. Lehet jegyzetelni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: nyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmeet 2 kg-os gépi mosogatógépsót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
8: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
9: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
10: facebook.com/Rádió 1 Eger.
11: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A szürettel együtt jár a mustgáz veszélye is, a balesetek azonban megelőzhetőek. Temesvár vegyetőpontján megkezdődött már az idei szüret, számos helyen már a mustot is érlelik a pincékben. A szőlő levének eredésekor azonban mustgáz keletkezik, mely nem megfelelő körülmények között komoly veszélyt jelenthet. Szellőztetéssel, valamint széndioxid érzékelő elhelyezésével elkerülhető, hogy veszélyes mennyiségben felhalmozódjon, illetve balesetet okozzon a gáz, olvasható a katasztrófavédelem honlapján. Az egri eres ügyészség vádirata szerint egy férfi 2021. augusztusában az egyik egri bevásárló központba ment, ahol 6 darab csokoládét lopott el, oly módon, hogy azokat a hátizsákjába rejtette, majd fizetés nélkül távozott. A bolti tolvajt az áruház dolgozói tartóztatták fel, így az 5000 forint alatti összeg megtérült. A mozgás a gyógyuláson túl számos betegség megelőzésében is fontos szerepet játszik, erre hívták figyelmet a Fizioterápia Világnapján Egerben. A Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társasága második alkalommal szervezett országos ismeretterjesztő és szakmai programsorozatot, melyhez a Margot Ferenc Oktatókórház is csatlakozott, számol be róla a TV Eger riportja. A szakemberek előadásukon mutatták be hivatásuk sokszínűségét. A 2026-27-es tanév elején több mint 4000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A tanévkezdés és a beiskolázás eredményeiről, az infrastrukturális fejlesztésekről, az intézmény európai szerepvállalásáról, a közelgő kutatókészakájáról, valamint az elmúlt időszak sporteredményeiről is beszámoltak az egyetem szeptember 9-i sajtótájékoztatóján, olvasható az egyetem honlapján. A kutatókészakáját már 20. alkalommal rendezik meg, erre idén szeptember 25-én kerül sor. Az oktatók és a kutatók több mint 100 különböző programmal várják majd az érdeklődőket reggel 8 órától egészen éjfélig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió E!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió Est, csak igazi mai sláger megy. 6:30 járunk 3 óra után. Kellemes szombat délután mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és ez a zenei óra is nagyon változatos lesz. Itt lesz az újdonsült anyuka. Hivatalosan ugye még nem erősítették meg a hírt. Lady Gaga, Mother Monster, új értelmet nyert az esetében a név. David Guetta, Taylor Swiftet is hozom. Most pedig egy bársonyos férfi hang, Ray Dalton és a Blood Running.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

egyen csak igazi mai sláger megy, és ahogy már mondtam, korábban változatos ez a zenei óra is. Egy kis tropikal is belefér, azt hiszem. Ez az igazi nyári elektronikus zenei műfaj, mert jó pár évvel ezelőtt azzá vált, így hivatalosan, félhivatalosan. Most pedig a Vénasszonyok nyara elkezdődött, mert hogy ez szeptember közepétől október első feléig tart hivatalosan. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mikor találják ki, hogy nem annyira PC ez a Vénasszonyok nyara elnevezés, és nem tudom, éretnők szezonja, hogy milfek szeptemberre lesz valami új neve. Hozom a Chasing Paradise-t.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: Jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, keresztanyuka lett Taylor Swift. Nem gyerekekről van szó ugyan, hanem címeres poloskafélékről, halál komoly, a négy faj a frissen leírt Swiftifilus nemzetséghez tartozik, és a Swiftifilus tayloré, a Swiftifilus amatőr, a Swiftifilus intrepidus és a Swiftifilus poetorum nevet kapták. Utóbbi teljesen olyan nekem, mint egy Harry Potter varázslat. Az elnevezéseket rendre Taylor Swift neve, illetve a Lover, a Fearless és a The Tortured Poets Department című albumai ihlették. A rovarok a címeres poloskafélék családjába tartoznak és növényevő életmódot folytatnak. Ez engem megnyugtat, hogy emberekkel nem táplálkoznak. Egy Sarah Schroeder nevű doktorandusz gyűjtötte egyébként őket össze, és nem meglepő, hogy Taylor Swift lelkes rajongója. Elmondta, hogy nem csupán a személyes lelkesedése miatt választotta az énekesnőt inspirációként a névválasztáshoz, de azt is reméli, hogy az elnevezés felhívja a figyelmet a rovarok sokféleségére és megóvásuk fontosságára. Ezzel kapcsolatban van egyébként egy cikk a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

1-en csak igazi mai sláger megy, 5 órától pedig Kuki fog mixelni, 2 órán át, mert hogy a Before Party Show az még Summer Edition, vénasszonyok nyara van, úgyhogy abszolút nyári az időszámítás még nálunk. A folytatásban pedig nem egy vénasszony, hanem fiatal férfi, Martin Garrix nem sokára.

0: megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
5: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló Premium Müsli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
8: Nézzük meg a pizzákat.
7: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
8: Intézem, a vacsora megrendelve.
7: Kereste is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
9: 30%, az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak.
10: 40, 50, 60, 70, 80.
9: Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek, ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
11: Védje ingatlanát, üzletét, otthonát riasztóval, távfelügyelettel és kivonuló szolgálattal. Az ExCobra monitoringgal. További információ és ajánlatkérés az 564-100-as számon, vagy a facebook.com/ExCobra Monitoring oldalon.
12: Megnyit 60 legújabb autószalonja. Készen áll egy új Fiatra? Akkor irány a Prémium Autóház Kft. 60-ban. Megnyitott a Fiat 60 új autószalonja, ahol nyitási kedvezmények és őszi akciók várják. Most érdemes váltani. Prémium Autóház Kft. 60. Az új autók új otthona. Prémiumautóház.hu.
0: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: Pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalom 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
2: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

0: Megy, kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti, és nagyon változatos lesz ez az óra is. Például hozom a DJ producer legendát, aki a héten ünnepelte volna a 37. születésnapját. Itt lesz Avicii, jön Miley, aki már nem Cyrus, csak Miley, és 2027-ben egy nagy Wembley arénás visszatérésre készül, most pedig Ray, aki még Dalton is. De volt gyerekszobájuk, hogy bemutatkozik.
1: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening Radio 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: Én a játékra szeretnék jelentkezni.
0: A Rádió 1 konténer játékra?
1: Igen.
0: Ami hétfő reggel folytatódik Balázséknál?
1: Aha. Akkor hát, hétfőn telefonálok.
0: Mindenképpen. Sokat próbálkoztál már?
1: A 300-at.
0: Ó, bízom benne, hogy beérik majd itt a sok munka gyümölcse. Hétfő reggel tudsz legközelebb játszani, és egyébként a helyszíni játékok is folytatódnak, ezt nem tudom, hogy erről tudtál-e.
1: Tudok, igen.
0: Ott leszel a helyszínen? Találkozol majd a Tisra?
1: Lehetséges, aha.
0: Na, hát köszönjük, hogy hétvégén is itt vagy velünk, és szurkolok neked is így ismeretlenül.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia.
1: Balázs voltam. Szia, hello.
0: Na és hogy hol folytatódnak a helyszíni játékok? Hétfőn, 10 órakor Budapesten, a 8. kerületi kormányzat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egy csak igazi mai sláger megy, és most hiszem, hogy egy nagyon cuki hangüzenetet kaptam Csillától nemrég ezt.
1: Sziasztok! Csilla vagyok Budapestről. Vidám napsütéses őszi szombatot kívánok minden rádió egyet hallgatónak. Hallgassátok munkaközben, pihenéskor, ha rossz kedvetek van, ha boldogságért. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Csilla, én úgy képzelem, hogy otthon vagy a nappaliban, üvölt a rádió, egy bulizol rá, és nagyon jól teszed. Az igazi mai slágereket pedig most Purple Disco Machine

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és ilyen pop klasszikusok, mint Rihanna és a Where Have You Been. Where Have You Been, Cookie? Hol jártál?
1: At home.
0: Mert hogy Cookie itt van már a stúdióban, mixelni is fog, két órán át Summer Edition, és kívánságműsor is lesz, ugye?
1: Mindent elmondtad, minek vagyok itt?
0: Na mondj-

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
7: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Zanfton Ziher klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
11: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a hádanapok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel, országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
12: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
13: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
4: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
14: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
15: Nézzük meg a pizzákat!
14: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
15: Intézem, a vacsora megrendelve.
14: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
16: Szia Laci, megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
17: Szia Peti, hogy kérdezhetsz ilyet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
16: Ne viccelj már, szórólap? Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
17: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
16: A Rádió 1-en. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
17: Á, de én nem értek ehhez.
16: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit meg intézi neki a Rádió 1-es csaj.
17: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom.
18: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió 1-en, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: Pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalom 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

az egyik SMS itt szól: hajrá kapitán, szuper a műsor, közben az uralkodó és emberi a barkába vagyok a vendégek, üdv Janiniki Balázs pár szerelő, Békés Csabáról, MTV, üdv a stábnak. Hát régóta nem írta nekem, bizony, visszatért. Ezután angolul, I have a song request, Blame by Calvin Harris for Nikki Gabriela. Ez most nincs nálam az a szám, Calvin Harris, Blame, de legalább az üzenetet olvastam, és van egy szerelmes üzenetet,

15 percen keresztül mixelek nektek az igazi mai slágereket, mert igen, haha, egészen 19 óraig, Summer Edition, Before Party Show természetesen, és 19 és 20 óra között egy órás élő kívánságműsor. De most érkezik egy World is Mine DJ, Yamina, és tovább a nyivéleg üteszem címe, Feel the Fire. Nagy örünk, legyünk szexisek! Ah, mondjuk!

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: egy konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában.
3: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Bemutatták az Eger ünnepe civil hét programjait, bringás reggelivel várják a bicikliseket. Bemutatták az Eger ünnepe civil hét programjait az Egri civil kerekasztal gyűlésén. Az esemény sorozaton szeptember 22-e és 27-e között színes rendezvényekkel, többek között egészség, sport és esély, valamint zöld nappal várják az érdeklődőket. Erről a TV Eger számolt be riportjában. Idén 29. alkalommal tér vissza a barokk futóparádé is. Bringás reggelivel várják szeptember 22-én kedreggel az egri bicikliseket a Dobó István téren. A 7 és 10 óra között zajló programon finom falatokkal, kávéval és teával vendégelik meg azokat, akik kerékpárral indulnak iskolába vagy munkába. Főtt virslé, töltött bundás kenyér, friss gyümölcsök, édes és sós finomságok, valamint kávé, tea és gyümölcslé is várja majd a bringásokat. A rendezvény azonban nem csak a reggeliről szól, új e-bike modelleket is megismerhetnek az érdeklődők. A szervezők tájékoztatása szerint egy kerékpározással kapcsolatos rajzzal vagy a Hungary projekt pénzének kitöltésével is jár a vendéglátás mindenkinek. A programhoz közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési lehetőségek is kapcsolódnak. A helyszínen bike safe regisztrációra lesz lehetőség, a rendőrség bűnmegelőzési pontján pedig hasznos információkkal várják az érdeklődőket. A bringás reggelire idén, tehát szeptember 22-én kedden 7 és 10 óra között kerül sor a Dobó téren. Még itt címmel nyílt meg Valóci Major Katalin, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művész tanárának kiállítása. A vásznakon absztrakt formákban köszön vissza a képzőművész a természet, vagy éppen a színek által inspirált belső világa. A tárlat szeptember 27-ig a Bartakovics Béla közösségi házban tekinthető meg, olvasható a tvjeger.hu weboldalon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger mellene a fiúk, az egyik üzenek itt szól, cookie, pörgős zenék, jó kedv, vidám, pozitív, jó hangulat, ez kell mindenkinek, én nyom tovább is, szuper ez a cookie show.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Hiszitek el? Olyan zene jön, hogy ha hiába most kicsit csúnya az időjárás itt Budapesten, mert itt van a stúdió, láttam egy pár csúnya felő, érkezik egy napsugár a rádión keresztül. Hey! Hallod ezt? Én nem tudok spanyolul, pedig tanultam 3 évig. Elfelejtem minden, csak felül egy ilyen, hogy hola señorita, como estás? Muy bien, como te llamas? Que calor, oh. Lesz most egy kis hőség itt a rádióban, az biztos. Érkezik, de jó, Zagán, és a szám címe Café con Ron. Higgyetek nekem, ha esetleg egy picike rossz kedved lenne, ezen az a nevel

a Before Party Show Summer Edition. De holnap újra mixerek nektek az igazi ma is reggeleket 17 óratől, és természetesen ma este 20 óra törjelkezik a diszkusi csapat, utána World is Mine csapat, oké? Okay? Hamarosan

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
4: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
5: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőt!

0: Héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
7: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termék visszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termék árát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
10: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
11: Megnyílt 60 legújabb autószalonja. Kényelem, stílus, Citroën. A Premium Autóház Kft. Új Citroën márka kereskedése megnyílt 60-ban. Nyitási kedvezményekkel és őszi ajánlatokkal várjuk. Látogasson el hozzánk még ma! Prémium Autóház Kft. 60. Az új autók új otthona. Prémiumautóház.hu.

0: 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és a

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét, lenok fiúk! A kívánság műsor elkezdődött, így van a mai első telefonaló. Jó estét kínálok! Halló, halló!
2: Szia, Kuki Zsófi vagyok.
1: Miúság, Zsófi, miúság?
2: Minden oké. Gondoltam, kérek egy zenét.
1: Gondoltad, kérsz egy zenét. Jó van, jól tetted. És kinek szeretnék különni, hogy gondoltad, kérsz egy zenét?
2: Hát akik ugyanúgy szeretnének zenét kérni, mint én.
1: Ja, jó, oké, rendben. Elég sokan vannak el, Istennek.
2: Na, hát akkor remélem mindenkinek egy kicsit tudunk jót tenni.
1: Jó van, oké. Üzenet lenne? Oké, szép üzenet volt. Jó.
2: Élvezzék.
1: Érezzék, jó, oké, rendben. Jó, köszönöm szépen a telefonáltál, kellemes estét kívánok neked, jó?
2: Köszönöm,
1: szia! Hello, ez volt a legszebb üzenet, és köszönöm, mivel hallottam. Érkezik elő újabb blond is, jaj, de jó, itt volt 2 vagy 3 hét ezelőtt, itt a stúdióban, mixelt nektek élőben. Nagyon jó fejcsajszí, ráadásul egy picike van magyar benne. Érkezik akkor a legújabb deltere, Lovers on the Dance Floor. Halljabb, Kukika, mi nincs be, blond is, itt vagy?
3: Hi, this is Blondish, and you're listening to Kuki.

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor, 20 óra ége van a túlsó végén, most kit köszöntsünk?
2: Kívános, jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, hiányolom a napsütést meg a meleget.
1: Nem tudom, de itt Budapesten sütött a nap, na, nem tudom merre vagy, hol vagy, Norvégiában, vagy Svédországban.
2: Esős idő van. Jó. Igen, de még az EU-n belül vagyok.
1: Oké, szuper, de akkor melyik részben rívsz minket? Legalább kicsit tudjunk, hol van az időjárás.
2: Az északi oldalról, egy kicsit hidegebbről.
1: Oké, értettem. Na,
2: itt már föl kell venni a pufajkát. Na. De még rádió egy az van.
1: Jó, hála Istennek. Switch Disco kiátszél tőlem, nagyon jó. Kinek szóljon?
2: Minden kirándulósnak.
1: Ah, azt csináltad ma?
2: Igen. Jó, tesz egy kicsit.
1: Mondjuk ez pont jó, mert...
2: a feszültséget.
1: Így van. Ráadásul, mikor valaki megkérdezi utána kicsit farát, ez pont jó, mert ez a szám címot Sleep Tonight, azaz aludni kell este. Szóval jó éjszakát kívánok. Jó?
2: Minden összevált. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm. Ciao, szia, jó ét. Érkezik nálunk elég újabb, tényleg Switch Disco, a formáleti a Rehab szám felelég jut a szám címe Sleep Tonight.
3: Hey, this is Rehab, and you're listening to my new song with Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, jó, hogy vagy a te esetleg vagy csisztok. A vanatúsó végén most kit köszöntsünk. Haló, haló, haló.
2: Szia, Claudia vagyok.
1: Szerbusz, Claudia, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Jó az a kis hétvégé, nem? Jól esik mindenkinek, ugye?
2: Persze, mindig jó a hétvége, igen.
1: Nem kell dolgozni.
2: Nem, így van.
1: Jó van. Nem mit szeretnék enni tőlem?
2: Regálilinek a számát szeretném kérni.
1: Jó, a legújabb jó lesz?
2: Igen, igen, szuper.
1: Szuper. És akinek szeretnék küldeni?
2: A férjemnek szeretném küldeni. Most éppen főzök, és várom haza a finom vacsorával.
1: Na, mit főzöl neki?
2: Most egy ilyen tepsis burgonyát készítek.
1: Szeretsz főzni?
2: Hát, szeretek, igen, de inkább még csak próbálkozok, gyakorlok.
1: Jó van, ügyes vagy. Köszönöm szépen a telefonát, és jó étvágyat kívánok nektek akkor, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia.
2: Ciao.
1: Érkezik egy újabb Regan Lili. Heal Me, ez a szám címe itt a Rádió Egyen. Kukikám, indíts be.
3: Sziasztok! Regan Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Eljött az idő, lennök fiúkat, én búcsúzom tőletek, nem menetek sehova, érkezik a diszkosi csapat 9-ig, más te 21-től érkezik Hugh Gary, mi holnap újra találkozunk 17 órakor. Én kívánok mindenki neked szuperkeremes hétvégét, jó pihit, vagy jó bulizás, vagy mindkettő együtt, buli után a pihi. Búcsúzom Zara Larsonnál, a szám címe Lush Life Cookie voltam, sziasztok!
0: Cookie forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es készkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanelre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos fotelre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
9: Szia Zsuzsi, hogy megy a boltod?
10: Jól. Tiéd?
9: Enyém is.
10: Hirdeted?
9: Hirdetem.
10: Én is.
9: Rádió 1.
10: Igen, te is.
9: Én is a Rádió 1-en.
10: Akkor jó.
9: Akkor együnk egy fagyit.
11: Fagyiszt te is! A reklámot pedig bízd a Rádió 1 profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába. reklam@radio1eger.hu vagy 4-10-4-50.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Hm?

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Induló

0: Kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, szombat este is, egy órán keresztül, Diszkosít 3D-ben DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és ne felejtsétek, ma este szombathelyen a csapat, hiszen Diszkosít Legends lesz.
2: Ladies and gentlemen, madame, on her, madame, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdem a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek, egészen este 9-ig a 100%-osan megújult Diszkosít Radio Show-ban.
0: Mondjuk ez nem igaz, csak jövő héttől, mert 42 dal van beszerkesztve, de majd meglátjuk. Kezdünk Alex Kenji felvételével, a Bambolival köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Sin, diszkosít a rádi, egyen bár egyetél a Mixel, itt van vagy PJ Shane, DJ Junior, és ma este nem csak itt, hanem majd élőben Szombathelyen is játszunk egymás után, han vagy PJ kezd, aztán utána én folytatom fél kettőtől, és utána érkezik 3 órára Bárány Attila.
1: Aki rendszeresen hallgatja az adást, hétfőtől kezdve kapott arról információt, hogy tényleg mennyire meg vagyunk újjóba, kevesebb dal lesz, ugyebár nem mondjuk annyit a fellépéseket, meg egy csomó újítás van egyébként.
2: Igen, meg egy csomó rikörrendet fogunk játszani. Jövő héttől.
0: Meg popdance-et diszkosít verzióba, olyat is fogunk csinálni.
2: Az lesz ilyen, igen, de most nem az jön. A Fosz felvételét halljátok egyébként, ez egy 14-15 évvel ezelőtti dal. Deep House verzióban nagyot mentett, most én csináltam belőle egy biztonságot. A Late Night szólít a Rádió 1-en a diszkosítben az igazi ma is lágerek.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermény diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a Máriák, Gujdók, Ibolyák, Irmák, Palomák és Tóbiások, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Szabó Herje, Tóth Gézad, Diego Mazzola, Saska Istvánné, Margitka, Pete Csaba Rádió 1-ből, Bánfi Zsolt, Kránic Ildikó és Fazekas Gergő. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Most nem zenei híre jönnék, de nem tudom, hogy láttátok le egy héten, hogy van egy ilyen aranyszínű új Cybercab, ez a neve.
0: Igen.
2: Ezt a bizonyos amerikai cég csinálja, a legjobb elektromos autókat csinálja. Nincs benne pedál, nincs benne kormány.
0: Teljesen automata.
2: Egyszerűen csak beülsz, beütött, hogy hova mész és visz. És ez azért jó, mert hogyha nehogy Isten mozgásodba korlátozott vagy, például zseniális szerintem, vagy hogyha egyszerűen csak bulisztál, és ugye nem tudsz vezetni, nem? Hiába van jogsid, akkor beülsz és elvisz állva. Zseniális egyébként.
1: Ez a jövő. Ezt mondom, 10 év mire jó, csak közben szóltam.
0: Nekem abszolút jó, mert én beülök az autóba és én egyből elalszom. Tehát én beülök, aztán tényleg elalszok.
1: Hát kérdés, hogy hova visz. Na menjünk tovább a heti dal premierrel. Kim Carnes érkezik és a Bette Davis Eyes 2026-os Beats & Chemix-e itt a Rádió 1-en a Diszkosítben.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely diszkosi trédiósó 3D-ben, de félőben DJ Junior-ral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Én hamarosan érkezem majd Szlovákiába, illetve a Felvidékre, Komárnova, Castello nyitóbulián zenélek éjféltől, és aztán háromkor váltom majd DJ Junior-t, a szombathelyi diszkosi legendszer.
1: Én pedig megfertőzöm fertőzött elektronikus zenével, hiszen este 11-től évfélig játszom egy órán keresztül, majd a helyi városi napon, és onnan érkezek fél kettőre a diszkosítra, majd Hanvai PG-t váltva.
2: Én egyébként ma délután érkeztem vissza Észtországból, ahol lopva a diszkosi dumáját, észtosztoztam a világ legexkluzívabb szórakozó helyének létrehozásához. Erről videók majd kerülnek a TikTok csatornámra, tessék csekkolni. Ma este egyébként Nyírádon kezdek, és utána majd én kezdem a sort szombathelyen.
0: Most pedig megyünk tovább Kelisszel. Ez a Milkshake 2026-os Bisensi, amíg szét a Rádió 1-en a diszkosítben az igazi mai slágerek között.

0: Ez a Rádió 1-est is olyan a diszkosít Rádió Show, Bárány Attila mixel, itt van Hamai PJ és én DJ Junior is, és hát kérem szépen, még annyit akartunk mondani, hogy a szülinap érkezik az is, sőt, én most néztem itt a naptárt, nekem be van írva egy október 1-e. Én azt kérdezném, hogy van egy ilyen magánbuli, vagy valami ilyesmi, ami diszkosítás, és ide be van írva október 1-ére egyébként, hogy ebből lesz valami?
1: Semmit.
0: Tudunk erről valamit?
1: Ez a céges buli, nem, ami tavaly is volt.
0: Igen, és ez ráadásul egy csütörtöki napra van beírva egyébként.
2: Hát figyelj, az én naptárom ezt nem mutatja, így jártál.
1: És azt tudod már, hogy a születésnapi diszkosít bulin kik fognak játszani?
2: Nem vagyok benne biztos.
1: És az be van írva a naptárakban?
2: Az be van írva. Egyébként október 24-én lesz diszkosít Legends, méghozzá Békés Csabán.
0: Igen, ezt tudom. Ez ideig oké.
2: Okay. Vagy nem úgy tűnt, hogy
0: nézek. De nekem egy október 1-e van beírva egyébként ilyen nagy dolmos mindegy céges bulira.
2: Igen, az nincs.
1: Mert a 24-ének is így beírva.
0: Nem, ez még szeptember.
1: Ja, azért,
0: Tehát október 1-e van.
2: Na, most, hogy ezt megfejtettük, merjünk tovább a Rádió 1-en az igazi mai slágerekkel. Méghozzá érkezik a folytatásban Billy Idol. Ú, de szerettem, nagyon jó, tényleg jó volt. Na, mindegy, a Heroin című felvétele 2026-os Bissensőben, itt a Rádió 1-en. Well, I wish I was born a thousand years ago.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegdiszkosít rádiós, és búcsúzunk ma estére DJ Junior bárányattal és jó magam Hanvai PG. Személy szerint én azzal, hogy ameddig a föld kerekén szolgálok és zenélek, ma este érkezem egyből ide a stúdióból, Nyírádra, utána pedig Szombathelyen majd én kezdem ebben a hónapban az első diszkosít aktivizációt, és a vadonatúj luxus szórakozó helyről tessék csekkolni a videókat majd a TikTok csatornámon, ugye ez lesz az, ami a tervezettek szerint majd valahol Saint-Tropez magasságában fogja megnyitni a kapuit. Ez egy bárka.
1: Én pedig DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy most a gépgáz, ahogy szoktam mondani németesen, egy nagy gázzal indulok, és Ferdődön állok meg. 23 órakor kezdek, egy órát pörgetek majd ott a helyi városi rendezvényen, aztán szintén nagy gázzal érkezem, de ott már lesz időm átérni fél kettőre, hiszen váltom Hanvai PG-t a Diszkosít Legendsen Szombathelyen, és minden DJ Junioros, egy csomó új tartalom kikerült a DJ Junior videó csatornára a YouTube-ra, hogyha még nem tettétek meg, akkor kövessétek be, én ezzel búcsúzom, illetve azzal, hogy holnap este én mixelek itt a Rádió Egyen. Szevasztok!
2: Szlovákia, Komárno, Castello nyitóbuli, és aztán érkezem én is Szombathelyre. Ennyit a fellépésekről, holnap este 8-tól újra Diszkosít a Rádió Egyen, most pedig érkezik a 3 Minutes to Explain, Fed LeGrand, Funkerman és a Sharmonologic közöse, természetesen a 2026-os Beats & Shell Band.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

Nem a délutáni live mixet, mindjárt összeszedem magamat, hanem szedjük össze magunkat a World is Man Radio Show-ra, mert hogy itt is van Gordótól a Loco Loco, amivel nyitjuk a World is Man Radio Show első óráját. Maradj

0: És David Guetta, a Fantasztikusok együtt, ez volt a Shine a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban a Laughing Arms a lemezjátszói mögött, és hogyha egy világsztár DJ, valamint egy fantasztikus pop előadó összefog, és készítenek egy közös zenét, hát abból csak is valami igazán jó sülhet ki.
1: Abból lesznek a Rádió 1-es lágerek, úgyhogy köszönjük Martin Garrixnek, valamint Ed Sheerannek. Repeat It következik tőlük itt a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Én megígértem nektek, hogy jó zenék jönnek, hát tessék, itt is van, úgyhogy szombatra felhangolódásra, valamint a hétvégére fel, mert Juhász Geri, valamint én, Laughing Arms, Andris, itt vagyunk veletek végig.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Ez a Rádió 1. És benne a World is Mine Radio Show szombati különkiadása, ami szokás szerint 4 órás. A Laughing Arms a lemezjátszóknál 10-ig, aztán jön még New Week, Antonio, és lesz egy különleges guest mixünk is éjfél után Jamie Jones-tól. És nagyon szeretjük a következő zenét, ez egy vadonatúj dal, nyomatékosan hívjuk fel mindenki figyelmét rá, óriási sláger lesz belőle az év második felében, egy norvég trió készítette.
1: Igen, ez egy nagyon jó dal, én annyira szeretem azokat a TikTok videókat, valamint Reels videókat, ahol látom, hogy tömegek tulajdonképpen ezt a dallamot dúdolják, tényleg annyira megjön a bulizáshoz, meg a Rádió 1-ben zenélés, ez a kedvem, hogy ezt el nem tudom mondani. Úgyhogy nektek is a hétvégéhez csináljuk a hangulatot, ezért hozunk nektek ilyen újdonságot is, úgyhogy itt is van Bauszol a Magnetic, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmán Rádió Show-ban.

0: Is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek új zenéket és új előadókat is. A Loving Arms lemezjátszói mögött Tame Impala érkezik most, és a Dracula. Apropó Dracula, Andris, hiszel a vámpírokban?
1: Én hiszek. Tulajdonképpen én szerintem valamilyen szinten én is egy vámpír vagyok, mert csak sötétben tudok létezni. Úgyhogy kicsit így éjjel fel is ébredek, úgyhogy én küszködök mindig az elalvásra, úgyhogy szerintem valahol minden DJ-ben van egy kis vámpírvér.
0: És szerintem ez rád hatványozottan igaz, konkrétan ugyanúgy nézel ki, mint mondjuk 6 éve. Ezt most halál komolyan mondom. De minden vámpír ugyanúgy néz ki évszázadokkal később is. Szívesen.
1: Meg nem láttad a hasamat, most pont kitakarja. A nyár azért erős volt, úgyhogy azért, de köszönöm a bókot. Igyekszem, pont azt mondom, hogy az éjszaka hibernál, úgyhogy nekünk a zene a vérünk, vagy igen, ettől fiataladunk. Na de itt is van Dracula, amivel tovább megyünk itt a Rádió 1-en.

0: szombat este a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. A Laughing Arms szállt a lemezjátszói mögött az elmúlt egy órában. Andris, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Jövő héten találkozunk, Geri. Élmény volt, mint mindig. Úgyhogy nektek meg kellemes hétvégét. Szevasztok!
0: Maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is New Week.
2: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mind Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek, Nyúvikkal bulizunk tovább. Hello Nyúvik.
1: Bambolé. Bambolé-a.
0: Na szevasztok, hello Geri mindenkinek, az összes Rádió 1-es hallgatónak, tessék szól a szomszédnak, és indulunk, és hát Bambolé-a helyett Bambolé-val indulunk, és Hanvoi PG és Roberto Vini bootlegében elkészült Alex Kenji felvétele, ami egészen nagyon dübörget itt a nyáron nálunk. Úgyhogy tekerjetek föl, jó szórakozást mindenkinek.

0: rá titeket a szombat éjszakáron. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Ez a Rádió 1, és benne a Third Is Mine Radio Show. Nyúlik a lemezjátszóknál, Lost Frequencies jön.
1: Lost Frequencies egészen jót hozott nekünk, és egészen újat. Leave It All, csak az igazi mai slágerek között.

0: köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Ez a Rádió 1 és benne a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től minden nap bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. New Week a lemezjátszói mögött, és nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön idén nyáron a fesztivál szezonban. Óriásit ment mindenhol a világon.
1: Így van, én minden buliban pörgettem, és talán-talán

0: a Rádió 1-en. Mindjárt jön Antonio, Newvignak pedig egyetlen darra van már csak ideje ma a lemezjátszók mögött. Merre mész majd tovább innen?
1: Egy nagyon-nagyon titkos 40-es szülinapra. Ú, ezt nem is volt szabad elmondanom. Mert hogy hölgyről van szó, de úgyse tudjuk, hogy ki az. Nóri, nem. Na mindegy, szóval Norinak boldog szülinapot, az ő szülinapján fogok játszani, és onnan pedig megyek egyenesen.
0: Én addig elmondom Norinak, hogy 40 után kezdődik az élet.
1: Igen, egyébként teljesen kétségbe volt esve. Hát de most ő ezt nem meri elmondani. Norika semmi gond nincs, 40 fölött is így van élet. Onnan pedig megyek Bábolnára a Kukorica Fesztiválra. Úgyhogy csá, hello.
0: Nóri, olyan 1 millióan hallgatnak most minket.
1: Boldog szülinapot.
0: Isten

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: mindenkinek, Antónió is befutott, ő pörgeti nálunk tovább a szombat estét. Hello Anti, kezdjük el!
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Biztos észrevettétek, hogy újra óriásit megy a retro hangzás, de most modern klubköntösben. Így hát, amivel indulunk, az nem más, mint Gordo és a Loco Loco itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

Shine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: és Antonio Remix volt belőle a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban szombat este, ami pedig most érkezik az egyszerre régi és egyszerre új.
1: A dallamok a 2001-ben született Mary J. Blige felvételéből, a Family Affair-ből kerültek elő. Már is érkezik James Hype és Volkoder újdonsága, a 1, 2, 3, itt a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött Antonio.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Ruby 69 és a Stardust Medley with Dust. Ez egy különleges idei 2026-os Antonio edit volt belőle a Rádió 1-en. A World is Mine Radio Show-ban természetesen maga Antonio itt mellettem a lemezjátszói mögött. Övé nálunk minden szombat este, ilyenkor 11 és éjfél között, és imádni fogjátok azt, ami most jön. Ez egy vadonatúj, dögös house zene. Nagyot szól.
1: Amikor a brit house elit összeáll, abból csak valami igazán ütős dolog születhet. Clooney és Prosper közös klubimusza pontosan azt adja, amit a címe ígér. Engedd el magad, jön a Free Your Mind, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

is Mine Radio Show starts now. Elmúlt éjfél, hello mindenkinek! Jamie Jones guest mixe jön a következő egy órában. Az első dal a

Jó bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is. Nálatok a Rádió 1 szól, és benne a Third Is Mine Radio Show. Abban is a Guest Mix hetente egy óra ilyenkor szombat éjszakánként mindig kiadó nálunk, a lemezjátszóknál egészen éjjel egy.

0: A Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a Word is Mine Radio Show szombati külön kiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A Word is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy hello mindenkinek is, kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a Guest Mix is terembe volt. A mixek egyébként a World is Mine-ból kereshetők hamarosan a radio1.hu meg az applikációnkban. Az igazi mai slágereket pedig hozom megállás nélkül most Lady Gaga in the Dead Dance-el, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Na gyerünk, kezdjük!

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely nem sokára fél kettő lesz kellemes éjszakát. Ha valakinek melóznia kell, és hát azért vannak néhányan, azoknak kitartást, aki viszont bulizik, élvezze. Az igazi mai slágereket hozom megállás nélkül. Most például arra gondoltam, hogy egy aránylag frisset Shakirától, aki nagyon sokat énekelte ezt ezen a nyáron, a Die Die, ami érkezik itt a rádió egy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely ő pedig Robin Schulz, aki már 12 éve a zenei vonalában. Nagyon sokszor jelölték már Grammy-díjra is, ezen kívül pedig nyert egy csomó európai zenei díjat. Hát, mert ilyen jó dalokat csinál, mint ez a vadi új Robin Schulz, Better Times, már indul is a rádió egyen.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos Zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Igen, megy a konténer játékunk, pedig folytatódik, továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat, valaki pedig mindent megnyer, amit az idei rádió egy konténer rejt. Hétfőn pedig a Corvin Plázánál várunk mindenkit extra kulcsokkal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.